0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiusslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Ilyenek voltunk. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: a 90-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. SMR.
2: Screaming in that bummer in the gym now. Book off one night to have a

0: ASMR
1: 107,1.
2: Enjoy this trip.

0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: kedvencek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1. Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
2: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

Think of

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
3: Hogy ne maradjon le semmi.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az ön állomása.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szaszkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
8: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Minden nap
2: önöknek szól.
3: SMS.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Új MRI készülék érkezik a zombori kórházba, 200 millió dinárt különít el a tartományi kormány a zombori dr. Radivoj Szimonovics kórház új mágnes rezonancia készülékének beszerzésére, valamint az elhelyezéséhez szükséges helyiség átalakítására. Az intézmény emellett további 1,6 millió dinárt kap egy kolonoszkópiás endoszkóp javítására. A tartományi kormány közlése szerint az új beruházás a korszerű egészségügyi felszerelések folyamatos fejlesztését szolgálja, és javíthatja az egészségügyi ellátás hatékonyságát és minőségét. A közlemény szerint az MR készülék beszerzése egyben a zombori és a környékbeli települések lakóinak kérését is teljesíti, amelyet a közelmúltban a tartományi kormány városban tett látogatásakor fogalmaztak meg. Alexander Vučić megnyitotta azt az új üzemet, amely izraeli gyártású drónok összeszerelésével foglalkozik. Az elnök tájékoztatása szerint a gyár mintegy 100 embernek ad majd munkát, és a szerb katonaság, valamint más országok hadseregei számára gyárt korszerű eszközöket. És szeptember 20-a és 25-e között rendezik meg a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit is láthatja. És akkor nézzük, hogy milyen időre lehet számítani a mai napon, mégpedig a meteorológusok szerint. Hát egyelőre már is süt a nap, most 16 fokot mérhetünk, a csúcsérték pedig 27 fok körül alakul majd.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
3: A régió és a világ legfrissebb információi.
7: Itt az SMR-ben.
3: Reklám következik.
8: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, ha szabad így fogalmazni, de most nekem így ilyen értelemben tényleg a hét utolsó munkanapja, hiszen a hétvégém szabad lesz. Na de 8 óra múlt 10 perccel, ezt olyan boldogan mondtam ki. Na de köszönti önöket fő és felelős szerkesztőnk Dédit Zsuzsanna, mai adásvezető technikusunk Masa Dávid és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. És akkor nézzük, hogy mi mindennel készülök önöknek a mai napra, mégpedig nagyon-nagyon-nagyon sok témával. Hát először is tudják, a péntek akkor mérleg, és 9 óra után a rövid mérleggel szolgálok benne. Topolya polgármesterét, Szatmári Adriánt kérdezte kolléganőm, Szabó Hangya Teréz, mégpedig több témában is, úgyhogy vele hallhatnak most egy rövid részletet, délután pedig a mérleget. Topolyának idén több oka is van az ünneplésre, erről lesz szó. Utána idén alakult meg Csonopján a Megmaradás civil szervezet, ami a helyi magyarság közösségi életének erősítését és megmaradását tűzte ki célul. Erről lesz szó. Elnökkel beszélgetett kolléganőm Lenner Tímea, illetve új bemutatóra készül a mai napon a Szabadkai Gyermekszínház. Egy nagyon jó kis darabot készítenek, ez nem más, mint a Csosszicsenő, Cica Mica. Szloboda Budanov Márta színésznőt kérdeztem a téma kapcsán, illetve színházi előadásokkal készülnek Topolyán, hogy mikor kiderül műsorunkban, illetve hagyományos kukorica nap is lesz majd Zentagunarason, erről is hallhatnak. Ahogy említettem, mérleg lesz délután 14 és 15 óra között Szabó Hangya Teréz szerkesztésében, és ha péntek, akkor hang egy koktél. Tomislav Jakovjevics szerkesztésében ez a mai penzum, tartsanak velünk, és ma ünnepelnek a Diánák, az Ambrusok, a Józsefek, a Richárdok és a Metódok. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Már is egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk, mégpedig Express és a Harmonikánssal itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: 8 óra múlt 25 perccel pontosan, nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró 117 dinár 40 para, 100 magyar forint 32 dinár 37 para, egy svájci frankára 124 dinár, egy angol font 136 dinár 60 para, és egy amerikai dollár pedig 102 dinár 20 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: 8 óra múlt pontosan 41 perccel és informálódunk tovább, mégpedig a mai Magyar Szóból. Tudják, a mai napra szól, szeptember 18 péntek. Csak is címeket fogok olvasni. Nézzük, az iskola, az emberség vára. 125 éves a magyar kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola főépülete. Erről is lehet olvasni. Illetve arról, hogy amíg lesz víz, mi is leszünk. A konyhakertész szerint öntözés nélkül nem csak a termés, hanem a megélhetésük is veszélybe kerül. Illetve átlagpolgár nem vehet lakást. Erről bővebben az 5. oldalon lehet olvasni. Majd a kitekintőn vagyok, 3. oldal, újból megpályázható az Erasmus program. Erről is. Vagy 20 éve hangzott el az Öszödi beszéd. Tehát ez a 3. oldal. Vagy hosszú évtizedek után újra megjelent a Baromfi Pest is Magyarországon. Erről is lehet olvasni. Megyünk tovább, mégpedig 4. oldal, belföld, elrettentő célű dróngyártás, az államfő hadsereg megerősítéséről és az új üzemek megnyitásáról beszélt, vagy Belgrádban az IMF küldöttsége, és kézzel egy ilyen cím is van, pénzt utalni Viberrel. Elég érdekes. Megyünk tovább, a Népszínház épülete az új helyszín, 13 produkció száll versenybe Szabadkán a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválon. Erről is lehet olvasni. Szüret ízek muzsika, 8. oldalon, illetve újabb terek szépültek meg Szabadkán. Erről is. És természetesen a mai Magyar Szóban gyógykalauz, tinédzserkori halláskárosodás, vagy fóbiás szédülés, illetve megnagyobbodott nyirokcsomó. Amikor nem csak a víz gyógyít, iszapkezelés, vagy a cukor hatása a bőrünkre, nem csupán a pattanások jelzik, vagy miért tart tovább a fájdalom a nőknél, mint a férfiaknál. Boldogabbak a rendszeresen mozgó gyerekek, illetve a legjobb élelmiszerek ízületi gyulladás terén. Gyümölcsök cukortartalmáról is lehet olvasni, illetve igazság a gyümölcsfogyasztásról. Olajok a szépségápolásban, és mi a harmatméz, erről is lehet olvasni. Úgyhogy érdemes megvásárolni a Magyar Szót, illetve ugye a benne lévő gyógykalauzt is szemezgetni, és itt lenni velünk a 107,1-en.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója a pénteken, szeptember 18-án. 85 esztendős korában meghalt Janez Skofjanec, Szabadka, Sebesics utcai lakos temetése ma 12 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 69 éves korában elhunyt Kókics Anna Mária, Szabadka, Csáky Ferenc utcai lakos, temetése ma 14 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 85 esztendős korában meghalt Gyula Tonkovics, Szabadka, Belgrádi úti lakos, temetése ma 15 óra 30 perckor lesz a Zentai úti temetőben. 87 éves korában elhunyt Szakács Erzsébet, Szabadka, dr. Josip Andrić utcai lakos, temetése ma 17 órakor lesz a Zentai úti temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Keregyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. Információ 069 28 22 862-es telefonszámon.

0: Instagramon is. Magnatron Pro Matt.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Jó reggelt kívánok, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Választások 2026.
4: Újabb két listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-én esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Így a korábbi öt listával együtt immár heten szerepelnek a RIK nyilvántartásában. A szavazólapon hatos sorszámmal szereplő lista neve Useme Zukorlić mozgalom az Egyesülésért, listavezetője pedig Useme Zukorlić az Igazság és a Megbékélés pártja elnöke. A lista 181 parlamenti képviselőtet tartalmaz. A kisebbségi listát indító párt esetében összesen 6182 jogilag érvényes választói nyilatkozatot állapított meg a bizottság. Hetes számmal az orosz párt Szerbia Brixben Slobodan Nikolić választási listát hirdettek ki a RIK. Listájuk 25 nevet tartalmaz, és 5101 érvényes támogató nyilatkozatot tudtak felmutatni. Az orosz párt szintén kisebbségi listaként indul majd a választásokon.
5: Választások 2026.
4: Új MR-készülék érkezik a zombori kórházban. 200 millió dinárt különít el a tartományi kormány a zombori dr. Radivoj Szimonovics közkórház új mágneses rezonancia készülékének beszerzésére, valamint az elhelyezéséhez szükséges helyiség átalakítására. Az intézmény emellett további 1,6 millió dinárt kap egy kolonoszkópiás endoszkóp javítására. A tartományi kormány közlése szerint az új beruházás és korszerű egészségügyi felszerelések folyamatos fejlesztését szolgálja és javítja az egészségügyi ellátás hatékonyságát és minőségét. A közlemény szerint az MR-készülék beszerzése egyben a zombori és a környékbeli települések lakóinak kérését is teljesíti, amelyet a közelmúltban a tartományi kormány városban tett látogatásakor fogalmaztak meg. És szeptember 20-a és 25-e között rendezik meg a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A község szerbiai, magyarországi, a közönség szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit is láthatja. És akkor nézzük, hogy hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén per pillanat. A meteorológusok szerint 19 fok van, a mai csúcs 27 fok körül alakul majd.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mi házhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Most pedig folytatjuk műsorunkat 9 óra után 12 percen. Topolya napjának alkalmából több napig tartó szórakoztató rendezvények egész sorát szervezték meg az illetékesek. Az ünnep kapcsán mégis az eddigi fejlesztések, építkezések, beruházások a legkiemelkedőbbek. Az, hogy a község milyen komolyan gondolkodik a jövőről, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy külön gondot fordítanak a gyerekekkel és az oktatással kapcsolatos programokra. A részleteket Szatmári Adrián Topolya polgármestere mondja el. A riporter Hangya Teréz.
4: Bizony épül-szépül Topolya, és fejeződnek be a beruházások.
5: Tehát a régi hotelépületét az önkormányzat megvásárolta.
4: Ezután... Visszavásárolta, jobban mondva?
5: Így van, ezután elkészítettük a tervdokumentációt, az engedélyeket beszereztük, és hát neki láttunk ennek az épületnek az átépítéséhez. Elsősorban tehát le kellett bontanunk ugye a legfelső szintet, kiépítettük és kialakítottuk a tetőt, ezután pedig tehát neki láthattunk a teljes körű átépítésének ennek az épületnek, és hát büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi év végén ezek az építési munkálatok be is fejeződtek. Ugyanakkor szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy most írtuk ki, vagyis hát folyamatban van az épület felszerelésére vonatkozó közbeszerzési pályázat, azaz a bútoroknak a beszerzése, és itt a szeptemberi hónap folyamán, október elején én azt gondolom, hogy megtörténhet már a szerződéskötés is. Itt az elkövetkező hónapokban, tehát az év végéig én azt gondolom, vagy pedig legkésőbb a következő év, tehát első negyedévében meg fog történni ennek az épületnek a teljes körű felszerelése, így belátható idén belül majd a városi, vagyis hát az önkormányzati szervek át tudnak majd költözni ebbe az épületbe, így is egyszerűbbé tudjuk majd tenni az ügyintézést a lakosaink számára, ugyanis tehát ebben az épületben tudnak majd ügyeket intézni a lakosok, hogy mondjuk így egy tető alá fogjuk hozni tehát a városi szerveket. Az épületnek a másik részében pedig majd egy diákotthon, diákszállót szeretnénk majd működtetni. 2021-ben nyitottuk meg a mezőgazdaságiskola mellette található diákotthont, ami teljes kapacitásában működik, és hát megközelítőleg 102 középiskolásnak ad otthont és biztosít szállást. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos beruházás volt. Elsősorban azonban a mezőgazdaságiskola tanulóinak tehát nyújt ezzel segítséget, mármint a maga az épületnek a közelsége miatt. Ugyanakkor a községben, azaz a településen még két középiskola működik, a gimnázium, valamint a műszaki szakközépiskola, még pedig amelyek a városnak a központjában találhatók. Ezért azt gondoltuk, hogy célszerű lenne itt is egy diákszálló diákotthont kialakítani. Ezért majd a város központjában található, ma már azt kell mondanunk, hogy modern épület, amely teljesen megváltoztatta a központunknak az arculatát. Egyébként azt is szeretném talán kiemelni, hogy a napokban történt meg a zöld szigeteken tehát a növényeknek, valamint a fáknak az ültetése, ami azt gondolom, hogy még szebbé teszi és fogja tenni a városnak a központját. Azt gondolom, hogy ez az épület mindenképpen az egyik legfontosabb beruházás Topolya község területén, és hosszú távon majd a lakosságnak az érdekeit fogja szolgálni.
4: Szeretném, hogyha az oktatásnál maradná.
5: Ami az oktatás területén még ilyen jelentősebb beruházás, és talán amit ki tudnánk emelni, az nem más, mint az iskoláskor előtti intézménynek az épületének a felújítása. Itt az Entai úti óvodának a tetőszerkezete teljes mértékben megújul, a tartományoktatási titkárság támogatásának köszönhetően. Ez számunkra egy nagyon fontos beruházás. Ugyanakkor a központi épülete is az iskoláskor előtti intézménynek meg fog újulni, itt pedig az energiahatékonyságát szeretnénk előre mozdítani. Ennek az épületnek a szigetelése van jelen pillanatban folyamatban, és hát ide is majd napelemeket szeretnénk felszerelni, és így biztosítani az energiaellátását ennek az épületnek.
4: És maradjunk még egy kicsit a gyerekeknél, mert hogy idén nagyon jó volt elsősnek lenni Topolyán. Miért?
5: Így van, az önkormányzat már több évre visszamenőleg támogatja az első osztályba induló diákokat, legyen szó elemiskoláról, vagy pedig középiskoláról. Az elemiskolák esetében ez az összeg 8000 dinár, még a középiskolák esetében ez az összeg 10000 dinár. Ezzel is szeretnénk terhet levenni a Topolya községbeli családok válláról, és hát segíteni az első osztályba indulókat. Nem titkolt szándékunk, hogy a középiskolások programot is támogatjuk, mégpedig abból a megfontolásból, mert azt szeretnénk elérni, hogy minél több Topolya községbeli gyerek az önkormányzat területén működő középiskolák egyikét választja a tanulmányai folytatására, legyen szó a gimnáziumról, mezőgazdasági középiskoláról, vagy pedig a műszaki szak középiskoláról. Ugyanakkor nem feledkezünk meg azokról a diákokról sem, akik a tanulmányaikat az önkormányzat határain vagy területén kívül folytatják, legyen szó Szabadkáról, vagy pedig Zentáról. Az ő esetükben úti költségtérítést fizetünk, mégpedig 6600 dinár értékben. Ugyanakkor több mint 160 ösztöndíjasunk is van, tehát az egyetemistáinkra is gondolunk, az ő számukra 9 hónapon keresztül 8000 dinárt tudunk biztosítani, a hiány szakmák esetében pedig az összeg 16000 dinár, és feltett szándékunk, hogy a jövőben majd tovább növeljük ezt az összeget. Az önkormányzat egyébként minden évben autós gyermekülést biztosít, az idejében 86 ilyen autós gyermekülést tudtunk kiosztani, ezzel is szeretnénk biztonságosabbá tenni a közlekedést, tehát a legfiatalabbak számára és az egész család számára, de láthatósági mellényeket is osztottunk, mégpedig több mint 200-at az első osztályba induló diákok számára. Ugyanakkor fekvőrendülőket helyeztünk ki az iskolák és az oktatási intézmények környékén, és hát ezeket az intézkedéseket jövőben is el szeretnénk majd folytatni, és hát mindenképpen az oktatás, a fiatalok mindenképpen egy olyan szegmens, aki azt gondolom, hogy külön figyelmet érdemel, és külön figyelmet is szentelünk neki az önkormányzat részéről.
3: A topolyai témákról bővebben is hallhatnak a mai mérlegben a 14 órai híreket követően.

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Idén alakult meg Csonopján a Megmaradás civil szervezet, amelynek céljai között a helyi magyarság megmaradásának elősegítése is szerepel. A megalakulás óta több eseményt is szerveztek, működtetnek egy népdalcsoportot, de programjaik szervezése során gondolnak az idősekre is. Krizsán Valéria elnökkel Lenner Tímea beszélgetett.
3: Krizsán Valériával, a Megmaradás civil szervezet elnökével beszélgetek. Mikor, hogyan, mi módon alakították meg a civil szervezetet? Mi volt az indítatás?
4: Hát mi ez év január 24-én alakítottuk ezt a szervezetet. Hát láttam, hogy szükség van itt Csonopján összehozni a magyarságot. A magyar idősek nem találták föl magukat, nem tartoztak sehova. Mivel van egy személy, Anna Mária, tanárnő, Militicsen tanít, az foglalkozik az ifjúsággal, a kisebbik diákokkal, és az idősek úgy kimaradtak. És én úgy éreztem, hogy szükség lenne egy olyan szervezetre, aki összehozza nem csak az időseket, az ifjúságot is. És akkor mi a szakkör csoporttal indultunk a gyertyázással. És nagyon jól sikerült, úgyhogy nem csak a plébániára csináltunk gyertyákat, hanem voltak már vevőjeink is, eladásra is készítettünk.
3: Nagyszerű.
4: És én úgy gondoltam, hogy előbb lépés az lesz, hogyha civil szervezetet alakítunk, és bírunk pályázni. Közben megalakult a zenekar, Csillagfürd Dalárda. Úgyhogy tanulgattuk a népdalokat, és találkoztunk egy idős nénivel, aki elénekölte direkt a csonopjai népdalokat. Igen. És mi azzal a dalokkal léptünk fel a Durindón.
3: Tehát akkor tulajdonképpen a népdalcsoport azokból a tagokból áll, akik alkotják a civil szervezetet is, tehát részben.
4: Hát igen, azokból is, uh-huh. Igen. Mert először kevesen voltunk, de toboroztunk több tagot, úgyhogy vagyunk most már egy néhányan. Hát összesen 22-en. Hát, nem sok.
3: Dehogy is nem. Csonopján, egy ilyen kis településen, ahol a magyarság tényleg a szórvány szórványában él, ez egy nagyon szép szám.
4: Nem sok, de azon vagyunk, hogy minél több, még mindig minél több tagot toborozzunk. Úgy fiatalokat, az időseket, az idősek nagyon jól érzik magukat. Az ő számukra szerveztünk tél délutánt. Nagyon meg voltak lepődve, mivel ingyen volt. Igen. És mindegyik azt kérdezte, hogy nem kell hozzájárulni. Mi ingyen szerveztünk őnekik zenével, élő zenével. Mi toboroztunk magunk köré szponzorokat, segítőkészek voltak, és így megbírtuk valósítani a tél délutánokat. Pályáztam a Nemzeti Tanácsnál, ahol megkaptuk fél összegöt, 40 ezer dinárt kaptunk ilyen kézműves műhely munkára, amit már be is fejeztünk, megvalósítottunk, és pályáztam még a tartomány oktatási titkárságnál, ahol szintén kaptam 60 ezer dinárt. Ezt az összeget szeretnénk a zenekarra fordítani, ilyen föllépési ruhákra. Vagyis, amit bírunk venni rajta. Most vagy cipőket vásárolunk, vagy szoknyát, vagy felső részt, majd lássuk.
3: Igen, hogyan zajlott ez a kézműves műhely munka?
4: Az idősebbek jöttek, hagymát pucoltak, polba szelték föl, fokhagymát aprítottak. Szóval készültünk, beterítettünk a plébánián, van nagyon szép kis termünk, és azt a termet használhassa mindenki, minden egyesület, és mi ott terítettünk be, ott fogadtuk a vendégöket, közben a műhely munka az a könyvtárba. Ott tartottuk, ott is egy nagyon szép termünk van, úgyhogy volt elég sok vendégünk különböző helységből.
3: Honnan, mindenhonnan érkeztek résztvevők?
4: Verbászról jöttek, Pirosról, Budiszaváról, Militicsről, Bajsáról, Telecskáról, Bezdámból, és mi is a makraméval és a gyertyázással is hozzá segítettünk ehhez a műhely munkához. Bemutattuk, hogy hogyan is csináljuk a gyertyát. Uh-huh. Hogy oldódik a parafin, önthetett mindenki saját maga részére gyertyát, ajándékként el is vihette. Verbásziak különféle kézi munkával jöttek, és gyöngyfűzéssel, a pirosiak horgolással, hímzéssel, budiszaváról jöttek egyszerű hímzéssel. A balsaiak azok igen, ők járják Magyarország falvait, mivel ők tényleg kézműves csoport. Ők szövéssel, hálókötéssel, kukoricacsuhéból különböző termékeket készítettek itten. Telecskaiak horgolással, szaténvirág készítéssel. Nagyon sok résztvevő volt, szóval jöttek nézni, egész idő alatt volt társaság, és nagyon jó visszhangot kaptunk vissza. Nagyon tetszett a csonopiaiaknak, nem csak a magyarok jöttek el megnézni, hanem a más nemzetiségűek is.
3: Tehát akkor sikeres esemény
4: nagyon,
3: volt.
4: Nagyon sikeres volt, még mindig beszélnek róla, és szerintem ezt fel kell újítani, és tovább vinni. Itt volt a vajdasági kézimunkacsoport elnökasszonya is, és most felvegyük vele a kapcsolatot, és jövőre szeretnénk mi is kiállítani gyertyájainkat.
3: Egyéb tervek vannak-e? Mi a következő, a soron következő önök által szervezett esemény?
4: Most készülünk a Minden Szentekre gyertyázással. Uh-huh. Gyertyát készítünk. Van a napsugaras ősz, amit megszerveznénk az időseknek. 25-ére meg vagyunk hívva Kulenfestre az énekarral, és most már folyamatban van a készülés a karácsonyi adventi vásárra. Készülünk tényleg átlag minden csütörtökön 7 órától 4 óráig dolgozunk a gyertyákkal, úgyhogy áruljuk. Telecskára, a búcsúra is kimegyünk. Voltunk Doroszlón, a Szentkúton gyertyát árulni. Mert nem csak a templomi gyertyára fókuszálunk,
3: igen,
4: hanem különböző gyertyákat is készítünk.
3: A megmaradás civil szervezet tehát a közösségi élet erősítésével, a hagyományok ápolásával, a generációk összekapcsolásával szeretné szolgálni a csonopjai magyarság megmaradását. A tervek szerint a jövőben is számos programmal várják majd a helyieket.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 9 óra múlt pontosan 47 perccel, és én még nem is mondtam önöknek időjárást, hogy mire kell számítani a mai napon a meteorológusok szerint. Hát most már 21 fokot mérünk, mégpedig szikrázóban, sőt a napit kinézek a negyedik emeleten. Igaz, hogy nem sok mindent látok, csak a fáknak a lombkoronáját, azért mondom el, hogy kicsit érzékeljék, illetve a gyönyörű szikrázó eget, és tényleg az embereket egy kicsit jobb közérzettel látja el, amikor süt a nap, és nem annyira borús, bár hoztam esernyőt, hiszen nálunk odahaza reggel Kanizsán egy kicsit csöpörgött az eső, illetve én például az éjjel arra ébredtem, hogy zuhog az eső, és hogy mire kell számítani e tekintetben az időjárás terén, az már is kiderült nálunk. Mégpedig hát csapadék a mai napon továbbra már nem lesz, illetve nem kell számítani, úgyhogy esernyőket, esőkabátokat otthon hagyhatjuk, bár én hoztam, mondom. Illetve holnap napos felhős időszakok váltakoznak, 27-28 fokos csúcsra kell készülni, és újra csapadékra majd vasárnap a mostani prognózis szerint, legalábbis ezt írják, illetve hétfőtől visszaesik a csúcsérték, akkor már nem fogjuk súrolni a 30 fok közeli értékeket, hanem 20-21-22 fokokat mérhetünk majd, és a jövő hét, derekám, most már egy kicsit előre szaradtam az időben, a hajnali minimum értékek pedig 8 fok körül alakulnak majd, hát kicsit csípős lesz a reggel, de természetesen hát szeptember vége van, vagy vége lesz, amikor is ez teljesen normális. Már is megyünk tovább, nem sokára rövid hírek itt a 107,1-en, pontosan 10 órakor, és a következő órában jövök vissza a közérdekű információkkal és egyéb dolgokkal, úgyhogy tartsanak velünk itt a 107,1-en a legjobb retrozenék társaságában.

0: Szerepel. A testület többek között a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamara Színház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a Hét Nap jövő évi programjairól tárgyal. Az oktatási csomag is napi renden lesz, amelyben iskolaprogramok véleményezéséről, igazgatók és iskolaszéki tagok megválasztásáról, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatásáról döntenek. A tanács emellett a hivatalos nyelv és írás használati stratégia tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekkel is foglalkozik. A napirenden szereplő ügyek mellett az ülésen az MNT aktuális tevékenységeik, köztük az Európa Kollégium első éves hallgatóinak pályázata és a diplomahonosítási támogatás is szóba kerül. Az ülés 12 órától a Pannon Televízió élőben közvetíti. A szerb belügyminisztérium katasztrófa védelmi szektorának napját ünnepelték tegnap Szabadkán. A Népszínházban megtartott rendezvényen külön kiemelték a katasztrófa védelmi egységek helytállását a Szerbiát sújtó tüzek során. Elhangzott, hogy kiemelten fontos a terepen dolgozók támogatása. Ivica Dačić belügyminiszter hangsúlyozta, a nagyobb bevetések tapasztalatait konkrét fejlesztésekben kell hasznosítani. Ennek része a tűzoltómentők létszámának növelése, valamint a géppark és a felszerelés korszerűsítése. A Dačić által ismertetett adatok szerint a katasztrófavédelmi szektor munkatársai az elmúlt időszakban több mint 30 ezer bevetésen vettek részt, ezek közül több mint 22 ezer tűzesethez kapcsolódott. Második alkalommal rendezték meg idén a rádiódiszkót Palicson a Vigadó teraszán. A Szabadkai Magyar Rádió hallgatói ezúttal is a régi és újabb slágerekre szórakozhattak, a zenékről pedig Kis János, vagyis Manó gondoskodott. A rendezvényt a nagy érdeklődés miatt közkívánatra szervezték meg ismét, miután az augusztusi első alkalom is teltházas volt. A programra Magyarországról is érkeztek vendégek. A rádiódiszkó a hallgatók és a rádió munkatársai számára egyben találkozási lehetőséget is kínál. A szervező szerint, amennyiben továbbra is lesz rá igény, évente több alkalommal is sort kerítenek a terepi műsorra. Bódi Attila Ikrek című létmeséjét mutatja be az Entai Magyar Kamara Színház a Gyulai Várszínházzal koprodukcióban. Az évad első előadása egy különleges, zárt térben játszódik, ahol a még meg nem született ikrek próbálják megérteni a külvilágot, miközben elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel a sorsról és az összetartozásról. A tegnapi nyilvános főpróba után a hivatalos bemutatót ma este 19 órától tartják Zentán.
1: Sport.
0: A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó fordulójában. Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhetően győzött 3-1-re a Celtic Glasgow vendégeként a nyitókörben, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktória Plzent fogadja.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén most 21 fok van, nyugodt, napos őszi idő jön a front után, a napsütésé lesz ma a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, a nyugatias légmozgás gyenge, mérsékelt marad, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. Az Entai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9

0: 0630-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: Zöld.
1: Ajánló következik.
2: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: A retrós lágerek. Itt szólnak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
3: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
2: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: 10 óra múlt, pontosan 40 perccel, és már is egy programmal jövök önöknek, mégpedig ma, tehát szeptember 18-án pénteken a Kincse szervezésében 12 órától a szabadtéri színpadon vendégszerepel a Szegedi Csiga Duó gyermekzenekar. Mindenkit várnak, tehát az eseményre óvodás és alsós gyerekeket várnak nagy számban, de ezen kívül mindenkit szeretettel várnak. Még egyszer szeptember 18, péntek 12 óra, mégpedig Csiga Duó gyermekzenekar, erre várják az érdeklődőket, úgyhogy érdemes ellátogatni, nem máshol, ennyi még elmaradt, a Kishegyesi Művelődési Központban. Tehát a Kishegyesi Művelődési Központban várják az érdeklődőket.

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tényleg ne állítsanak az állomáskeresőn. Maradjanak itt velünk a 107,1-en, hiszen jó kis témákkal jövök még a következő órában. Természetesen amiről szó lesz majd, az nem más, mint színház, színház és színház. Na már most bemutatóra készül. A Szabadkai Gyermekszínház ma este 18 órától mutatják be, mégpedig a Csoszi Csenő Cicamica című előadást, és ennek kapcsán beszélgettem mégpedig Szloboda Budanov Mártával, majd színházi előadások topolyán több is, mégpedig a Budapesti Nemzeti Színház vendégszerepel, illetve a kupuszínaiak is fellépnek majd. Erről is szólok majd, vagy szólunk, illetve hagyományos kukoricanap Zenta Gunarason, ez pedig szeptember 19-én lesz, úgyhogy ez a további penzum, tartsanak velünk, addig is egy nagyon jó Then Came You című zeneszámmal folytatjuk, utána pedig rövid hírek.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna.
4: Választások 2026.
3: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az októberi választásokat Szerbiában a dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban

0: Nyilvános választójoggal az adott nemzeti kisebbséghez tartozik, és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe.
1: Választások 2026.
0: Ma tartja 27. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek napirendjén 38 pont szerepel. A testület többek között a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamara Színház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a 7 nap jövőévi programjairól tárgyal. Az oktatási csomag is napirenden lesz, amelyben iskolaprogramok véleményezéséről igazgatók és iskolaszéki tagok megválasztásáról, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatásáról döntenek. A tanács emellett a hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégia tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekkel is foglalkozik. Az ülést 12 órától a Pannon Televízió élőben közvetíti. Egynapos látogatásra Ukrajnába utazott ma Alekszandr Vucic, hogy részt vegyen a kárpáti integrációs kezdeményezés csúcs találkozóján, közölte a köztársasági elnök sajtószolgálata. Vucic ma reggeli Instagram videójában kiemelte, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meghívására vesz részt a találkozón. Mint mondta, ez egy fontos projekt, amelynek célja a Kárpátok térségéhez tartozó országok gazdasági, közlekedési és infrastrukturális összekapcsolása. A szerb elnök hangsúlyozta, részvételével Szerbia stabilitásához és a békéhez kíván hozzájárulni. Megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője az MT-nek elmondta, pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a 7. kerület Akácfa utcában közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt. Az elkövető elmenekült a helyszínről. Forró nyomos felkutatása folyamatban van. A BRFK emberölés ügyében indított nyomozást tudatta a szóvivő.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 22,5 fokot mutat a hőmérő, a napsütésé lesz a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, délután a csúcsérték 26 fok körül alakul.
3: Hogy ne maradjon le semmiről,
4: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
6: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
4: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com.
0: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: Műsorunk folytatásában pedig a Szabadkai Gyermekszínház legújabb bemutatójáról lesz szó. A bemutató ma, azaz pénteken 18 órakor lesz. Nagyon érdekes a címe, és tényleg nagyon figyelemfelkeltő, ez nem más, mint a Csoszi Csenő Cica Mica. A stúdió vendége Szloboda Budanov Márta, színésznő. Szia, köszöntelek!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Krista!
2: Elmondom, hogy tegeződni fogunk, nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, játszottunk is együtt. Márti, rögtön kezdenénk azzal, hogy nagyon jó a cím, és nagyon figyelemfelkeltő. Rögtön nekem az jutott eszembe, hogy Csoszi Csenő, tehát papucs, tolvaj, macskáról lehet szó. Na de miről szól a darab?
3: Pontosan erről van szó. Hát én ezt a kifejezést egyébként nem ismertem volna, ha nem emlékeznék arra, amikor az én kislányom ovis volt. Vegyes csoportba járt, és amikor hazaért, akkor azt mondta nekem, hogy ha nem tesszük el a papucsot a helyére, akkor elcseni a máca papucsarica. Tehát én ezt így magyarul nem tudtam. Na most a fordításban igencsak frappánsan került be a cím, úgyhogy Csoszi Csenő Cica Mica. És éppen erről van szó az előadásban, ami, ahogy a címe is mondja, tehát a Csoszi Csenő Cica Mica elcseni a rendetlen gyerekek papucsait.
2: Na már most a történet az hova fut ki? Tehát, hogy mit csinálod, vagy milyen ez a Cica Mica? Aztán beszélünk a te karakteredről is.
3: Hát itt azért van egy csavar a mesében, mert ez egy átdolgozás, a rendezőnk írta át az alapmesét, de én nem vagyok benne biztos, hogy ezt most el kell, hogy áruljam.
2: Legyen meglepetés, igazad
3: legyen. Tudnélik, arról van szó, hogy a cicának is megvan a maga motivációja arra, hogy miért csinálja ezt az egész dolgot, de ez így külön csavar a mesében, nem is szeretném elárulni. A lényeg az, hogy mindenképpen rendre tanít, ugye, az ott jelenlévő gyerekeket és a közönségbeli gyerekeket is, tudnélik, hát úgy általában rendet kell tartani. És nem csak a papucsok között.
2: Legyen akkor meglepetés a mesének a végkifejlete. Nézzük, hogy kik alkotják a gárdát, tehát hogy kik a stáb. Dávor Drágojevics, ő a rendező, ugye? A zenét Alek Ródics nevéhez kötjük. Bábis díszlettervező Maróti Anna Zorka. És természetesen, amit még meg kell említenünk, hogy kik játsszák Gál Ervine, a Szloboda Budanov Márta, a Mezei Gresák Lea, a Gregus Zolán és Kocsis Endre. Na már most, Márti, milyen a te figurád? Vagy kit játszol a darabban?
3: Hát elsősorban magát a Cica Micát. Igen, de most el kell mondani azt, hogy klasszikus báb előadásról van szó. Most már elég régóta nem csináltunk ilyen formátumú előadást. Persze nem a paravános bábjátszást kell elképzelni, mert azzal mi nem foglalkozunk. És a rendezőnk számára is nagyon fontos az, hogy a színész maga is látszon. És ez ugye már paravános előadások régóta nincsenek. De más értelemben igen, minden szereplő báb, van benne egy kis közjáték, mi mint színészek, mint élőszereplők, de minden szereplő báb. Nagyon régen játszottunk már ilyen előadást, és hát ugye, amint mondtam, mint báb, én vagyok a Csoszi Csenő Cica Mica, és a gyerekek közül, mivel van egy csapat gyerek, akik a problémákat oldozgatják, azok közül is Tinát, egy kislányt játszom, aki nagyon jó barátja ott néhányuknak. Úgyhogy ez a két szerepem van, és az élő szereplés. Nagyon vidám, nagyon felszabadult. Nekem a régi időknek ezek a kis grundjai jutottak eszembe, ahol van egy csapat gyerek, együtt vannak, és kalandokba bonyolódnak, mennek, kutatnak, keresnek. Úgyhogy nagyon vidám, sok zenével, dalokkal.
2: Na már most nagyon jó, hogy megemlíted a zenét. Milyen zene lesz a darabban? Mennyit árulhatunk erről el?
3: Szerintem az a fajta zene, ami az előadás stílusához közel áll, tehát ez a vidám gyerekslágerek. A Csoszi Csenő Cica Micánál ezt elmondhatom, hogy ott egy kicsit azért rokkosra vált. De különben nagyon felszabadult és vidám kis történetről van szó. amit ha én jól tudom, akkor 4 éves kortól ajánlunk.
2: Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy kiknek szól maga a darab?
3: 4 éves kortól, tehát azok a gyerekek, akik már szocializálva vannak, és akik már tudják, hogy mi a csapatban működés, mert igazából ez a történet erről szól. És azon felül, hogy rendre tanít, a másik vonal pedig az összetartás, a barátság, a szeretet és mindenféle ilyen szép dolog, ami az életünk savaborsa.
2: Mártin, annyit még így a beszélgetésünk végére, tehát ma pénteken lesz a bemutató, 18 órakor már nagyon készültök, ebben a hónapban még látható lesz, vagy figyeljék ugye az érdeklődők a honlapotokat, a Facebook oldalt?
3: A Facebook oldalt figyeljék, tudnélik, nem sokára kezdődik a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, így ez kimarad egy hét majd, a következő pontos dátumot nem tudom. Én legalábbis még nem. De szeretettel várunk mindenkit.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jó bemutatót kívánunk nektek.
3: Én is köszönöm szépen a többiek nevében is.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Műsorunk folytatásában pedig színházi előadásokra invitáljuk a kedves hallgatókat, mi pedig Topolyán, a vonal túlsó végén Csipe Tíme, a Topolyai Művelődési Ház igazgatónője. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat és benneteket is a stúdióban. Igen, tehát mi így is hirdettük, hogy a topolyai napokat követően újra berobban a színházi élet Topolyán. Már szeptember 30-án az első előadás, ami egy rendhagyó színházi élményre várjuk majd a tisztelt közönséget. Hosszadalmas már az, hogy a Déri Nép program határtalan alprogramjába Topolya is, mint helyszín bekerült, és jobbnál jobb előadások érkeznek ennek köszönhetően Topolyára is. És így szeptember 30-án, szerdán, este 7 órától várjuk a helyiség kalapácsát, ugye a Petőfi Sándor klasszikusa, és azért is rendhagyó ez az előadás, mert hogy ez egy közös előadás, egyrészt a Nemzeti Színház, a Magyarországi Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak a közös produkciója, és Vidnyánszky Attila rendezője az előadásnak. Előjáróban annyit talán, amit én olvastam magáról az előadásról, hogy a rendező megpróbálta a Beregszászi Színháznak az aktuális helyzetét is belopnia az előadásba, úgyhogy én azt hiszem, hogy sokan is ismerjük már Petőfi Sándornak a klasszikusát. Egyébként ez a tavalyi jubileum jegyében készült ez az előadás, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy ingyenes lesz pont a Déri Nép program miatt, ingyenes az előadás, úgyhogy ez még egy plusz esetleg, akinek ez gondot jelentene. De én azt hiszem, hogy Topolyán mindig igyekszünk mindenki zsebéhez mérten szabni a színházi belépőjegyeket, úgyhogy ez nem szokott akadály lenni. Tehát Petőfi Sándor a helyiség kalapácsával indítunk, szeptember 30-án este 7 órától. Nagyon ajánlott a helyfoglalás, vannak még szabad helyeink, de nagyon szépen telik a színházterem, úgyhogy aki hall bennünket, mielőbb hívjon és foglaljon ülőhelyet. És utána rögtön október 4-én a következő színházi előadás. Mindig azt mondjuk itt Topolyán, hogy Topolyán nem múlhat el év a Kupuszinaiak vendégszereplése nélkül, úgyhogy ez az idén sem lesz másként. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturc József színjátszó csoportjának előadásában október 4-én Vajon kié a gyerek? Úgyhogy nevetésre felkészülni. Ez Letráz Bohózata két felvonásban. Itt vannak jegyáraink, 300 dinárba kerül a belépő, én úgy gondolom, hogy igazán szimbolikus, jelképes, és itt is nagyon szépen telik a színháztermünk, tehát már foglalhatóak a jegyek, sőt, több mint fél terem már le van foglalva, úgyhogy aki hall bennünket, itt is azt ajánlom, hogy mielőbb, sőt, mind a kettőt egy csapásra, tehát két legyet egy csapásra, hívjanak bennünket, foglaljanak 30-ára, foglaljanak október 4-ére, és várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Én azt hiszem, hogy jó a színházi évadkezdés, de természetesen a folytatásban is sok mindenre kerül majd itt sor. Októberben gyermekelőadás is lesz, október 6-án a Mancsőrjárat, ez szernyelvű, de én azt hiszem, hogy mindenki megnézheti. A gyermek hét alkalmából ez ingyenes előadás lesz, és utána szervnyelvű színházi előadás is lesz október folyamán, és hát novemberben is készülünk, de ne áruljunk el rögtön mindent. Ezt a két dátumot jegyezzék meg, most a szeptember 30, október 4, este 7 óra Topolya, és tessék helyeket foglalni.
3: Októberre pedig vissza fogunk térni. Timi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és várunk mindenkit szeretettel.

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 11 óra múlott pontosan 48 perccel, és ezután Szekeres Adrien és az Öleját itt lesz velünk, a 107,1-en. 23 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, szikrázóan süt a nap, tényleg ezt tudom mondani már reggel óta, és tényleg az embereknek ilyenkor jobb is a kedve, de nézzünk egy kicsit bele az orvos meteorológiába a mai napra. Hát ugye reggel még kicsit hűvös volt, de szép lassan azért melegszik a levegő, amire ügyelni kell: fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs nehézségek és vérnyomás ingadozás is jelentkezhet az érzékenyebb körében. Több órás napsütés, amiről beszélek, ugyanakkor kedvezően hathat a hangulatunkra és a közérzetünkre. Na de, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre és reggelente a réteges öltözködésre. Idén gyümölcsök, zöldségek fogyasztása nagyon-nagyon fontos. Maradjanak itt velünk, mindjárt érkezik Dédics Szúzi. A legfrissebb híreket tudják híradóval, pontosan 12 órakor, utána pedig jövök vissza a 12:30 magasságában árfolyammal, és megnézzük, hogy mi mindent találunk majd a Pannon RTV honlapján. Ezen kívül még majd hagyományos kukoricanapra is invitáljuk a kedves hallgatókat. Tartsanak velünk!

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt. A 107,1-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Híradó.
1: Kiírták a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Ma tartja 27. rendesülését a Magyar Nemzeti Tanács. Ukrajnába utazott a szerb elnök, a tűzoltókat ünnepelték Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna.
2: Választások 2026.
1: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint

0: és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Magyar Kanizsán tartott lakossági fórumot a Vajdasági Magyar Szövetség, ahol a helyi fejlesztések és a közösséget érintő kérdések mellett a térség választási képviselete is szóba került. A következő mandátumban azt szeretnék elérni, hogy Magyar Kanizsa, Zenta és Ada az Észak-Bácskai választási körzethez tartozzon. Korom Sarolta tudósít.
1: A lakossági fórumon bemutatkoztak a Magyar Kanizsa községbeli jelöltek, akik helyet kaptak a VMS köztársasági parlamenti jelölt listáján. A találkozón szó esett az október 25-én esedékes parlamenti választásról, valamint arról is, hogy a párt szerint milyen fontos kérdések érintik leginkább a helyi közösséget. Kónya Róbert, a VMS Magyar Kanizsai szervezetének elnöke.
2: Fontosnak tartjuk a lakossági fórumokat azért, mert így első kézben tudunk találkozni magyar kanizsai lakosaival. Az eddigi időszakban is ugyanígy tettük ezt, mindig a lakosság közeli, lakosságközpontú programokat készítettünk, úgy a megvalósult fejlesztések, amik voltak, mind a közösség érdekeit szolgálják, és úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy találkozzunk most is.
1: A VMS szerint a fórumok célja, hogy a helyi eredmények és problémák közvetlenül is beépüljenek a párt programjába. Dr. Pásztor Bálint a Magyar Kanizsai találkozón hangsúlyozta, a helyi ügyek képviselete mellett a vajdasági magyar közösség országos érdekeinek érvényesítését is fontosnak tartják.
3: Ennek a közösségnek az az érdeke, hogy legyen a választott képviselői által beleszólása abba, hogy a belgrádi törvényhozásban milyen törvények születnek, és ami még fontosabb, hogy az országos költségvetésből akár Magyar Kanizsára, vagy a Magyar Kanizsához tartozó településekre milyen fejlesztési eszközök érkeznek. Például a Martonosi bekötőutat lehetne említeni, és nagyon-nagyon-nagyon sok olyan projektumot, a Kispiac-Ludas utat, és így tovább, ami ezekből a forrásokból valósult meg az elmúlt években, ötletekből nincs hiány, ezekhez az ötletekhez támogatás kell.
1: A fórumon a helyi fejlesztések mellett egy a térség képviseletét érintő kérdés is szóba került. Dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy a következő mandátumban szeretnék elérni, hogy Magyar Kanizsa, Zenta és Ada az Észak-Bácskai választási körzethez tartozzon. A VMS elnöke szerint ennek érdekében a választási körzethatárok módosítását is kezdeményeznék.
0: Újabb két listát hirdetett ki a köztársasági választási bizottság az október 25-én esedékes szerbiai parlamenti választásokra, így a korábbi öt listával együtt immár heten szerepelnek a RIK nyilvántartásában. A szavazólapon hatos sorszámmal szereplő lista neve Usame Zukorlić, mozgalom, az Egyesülésért lista vezetője pedig Usame Zukorlić, az Igazság és Megbékélés pártja elnöke. A lista 181 parlamenti képviselőjelöltet tartalmaz. A kisebbségi listát indító párt esetében összesen 6182 jogilag érvényes választói nyilatkozatot állapított meg a bizottság. Hetes számmal az orosz párt Szerbia a Bridge-ben Slobodan Nikolić választási listát hirdette ki a RIK. Listájuk 25 nevet tartalmaz, és 5101 érvényes támogató nyilatkozatot tudtak felmutatni. Az orosz párt szintén kisebbségi listaként indul majd a választásokon. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, elsőként az Alekszandr Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listát hirdették ki. A szerb haladó párt köré tömörülő lista az egyes sorszámot kapta. A RIK ellenőrzése alapján 209.130 jogilag érvényes támogatói nyilatkozatot nyújtottak be. A második kihirdetett lista az Ivica Dačić a stabilitás tényezője nevet viseli. A koalíciót a Szerbiai Szocialista Párt, az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotják. A lista a kettes sorszámot kapta, és a RIK 18.162 érvényes támogatói nyilatkozatot állapított meg. A hármas számot az Egyetemista lista, Egyetemisták győznek nevű lista kapta. A listát 69.099 érvényes támogatói aláírás kísérte. Négyes a Rasim Jajić Emberien elnevezésű kisebbségi lista. A koalíciót a Szandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt alkotja. Ötös a Vajdasági Magyar Szövetség Dr. Pásztor Bálint lista. A VMS listáját ugyancsak nemzeti kisebbségi választási listaként fogadta el a köztársasági választási bizottság.
4: Választások 2026.

0: Ma tartja 27. rendesülését a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek napirendjén 38 pont szerepel. A testület többek között a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamaraszínház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a 7 nap jövő évi programjairól is tárgyal. Az oktatási csomag is napirenden lesz, amelyben iskolaprogramok véleményezéséről, igazgatók és iskolaszéki tagok megválasztásáról, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatásáról döntenek. A tanács emellett a hivatalos nyelv és írás használati stratégia tervezetével kapcsolatban beérkezett észrevételekkel is foglalkozik. A napirenden szereplő ügyek mellett az ülésen az MNT aktuális tevékenységei, köztük az Európa Kollégium első éves hallgatóinak pályázata és a diploma honosítási támogatás is szóba kerül. Az ülést 12 órától a Pannon Televízió már élőben közvetíti. Egynapos látogatásra Ukrajnába utazott ma Alekszandr Vucic, hogy részt vegyen a Kárpáti Integrációs Kezdeményezés csúcs találkozóján, közölte a köztársasági elnök sajtószolgálata. Vucic ma reggeli Instagram videójában kiemelte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meghívására vesz részt a találkozón. Mint mondta, ez egy fontos projekt, amelynek célja a Kárpátok térségéhez tartozó országok gazdasági, közlekedési és infrastruktúrális összekapcsolása. A szerb elnök hangsúlyozta, részvételével Szerbia stabilitásához és a békéhez kíván hozzájárulni. A szerb belügyminisztérium katasztrófa védelmi szektorának napját ünnepelték tegnap Szabadkán. A Népszínházban megtartott rendezvényen külön kiemelték a katasztrófa védelmi egységek helytállását a Szerbiát sújtó tüzek során. Elhangzott, hogy kiemelten fontos a terepen dolgozók támogatása. Ivica Dačić belügyminiszter hangsúlyozta, a nagyobb bevetések tapasztalatait konkrét fejlesztésekben kell hasznosítani. Ennek része a tűzoltómentők létszámának növelése, valamint a géppark és a felszerelés korszerűsítése. A Dačić által ismertetett adatok szerint a katasztrófa védelmi szektor munkatársai az elmúlt időszakban több mint 30 ezer bevetésen vettek részt, ezek közül több mint 22 ezer tűzesethez kapcsolódott.
1: Mi a célunk? A következő időszakban a biztonságba, Szerbia biztonságába és stabilitásába kell befektetnünk. Azért, hogy önök biztonságban érezzék magukat, és mindig legyen valaki, aki szükség esetén a segítségükre siet. Ezért örömmel fogadjuk Szerbia elnökének bejelentését, miszerint új teherautókba, helikopterekbe és repülőgépekbe fektetünk be. De ennél is fontosabb, hogy minél több tűzoltómentőt alkalmazzunk, hiszen ők a csapatunk legfontosabb részei, nélkülük nincs hatékony tűzoltás.
0: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Rádiódiszkó Palicson. Újra megidéztük az egykori Amfora klub legendás hangulatát. 125 éves évfordulóját ünnepelte a magyar kanizsai Jován Jovanovics Zmáj általános iskola. Jönnek a részletek, de előtte egy külpolitikai hír. Oroszországban megkezdődtek a 3 napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazó helyiségek közép-európai idő szerint csütörtök este 10-kor, az utolsók pedig a nyugati régiókban péntek reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió, a Donyecki, a Luhanszki, a Zaporizsjai és a herszoni lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá. A szövetségi parlament alsóházába, az állami dumába 450 képviselőt választanak meg fele-fele arányban, pártlistáról és egyéni választókörzetben. Miután a parlamenten kívüli ellenzékhez tartozó liberális jablokó párt szövetségi listáját a pártfinanszírozási törvény és a szerzői jogok megsértésére hivatkozva törölte a legfelsőbb bíróság, a választólapon 10 párt maradt. A jablokó volt az egyetlen a központi választási bizottság által eredetileg bejegyzett pártok közül, amelyik programjában ellenzi a háborút. A régi palicsi diszkó hangulatot idézték fel a Vigadó teraszán, ahol ismét megrendezték a rádiódiszkót. A Szabadkai Magyar Rádió hallgatói ezúttal is együtt bulizhattak, miközben régi és újabb slágerek gondoskodtak a jó hangulatról. Vajtai Viktória járt a helyszínen.
1: Idén második alkalommal szervezték meg a rádiódiszkót, ahol ezúttal is Kis János, vagyis Manó gondoskodott a jó hangulatról. A rendezvénynek a Vigadó terasza adott otthont, az a helyszín, ahol egykor az Amfora klub is működött. Ezúttal is felcsendültek a régi diszkós lágerek, a zenére pedig azok is táncra perdültek, akik még személyes emlékeket őriznek az egykori mulatságokról. Az augusztus 6-ai első rádiódiszkó után a nagy érdeklődésnek köszönhetően közkívánatra ismét megszervezték azt. A rendezvényre Magyarországról is érkeztek vendégek. Bakos Homoki Szilvia, a magyarországi pusztamérgesről.
2: Hallgatjuk a rádiót, a Szabadkai Magyar Rádiót, örülünk, hogy vannak, reméljük, hogy még nagyon sokáig lesznek, és minden csütörtökön, minden szombaton, minden vasárnap, de igazából a hét többi napján is hallgatjuk, és mi vagyunk a pusztamérgesi Csipet csapat, csak én vagyok így a képviselőjük, és hallgatjuk a rádiót, és nagyon szeretjük őket. Innen ismertük meg őket, és most személyesen is sikerült velük találkozni, már másodjára ebben az évben.
1: Az est folyamán régi és újabb slágerek is felcsendültek, a zenei válogatás pedig ezúttal is Manó feladata volt. A cél most is az volt, hogy az emberek kikapcsolódjanak, együtt töltsenek egy kellemes estét, és találkozhassanak egymással. Kis János Manó, lemezlovas, valamint a Szabadkai Magyar Rádió műsorvezetője.
3: Ha mit akadás, jól esik az, hogy közkívánatra és kedvükbe tudunk járni a közönségnek, az idő is kedvez nekünk, ahogy szoktam mondani, nem akarják a föntiek, hogy összehúzott szemöldökkel nézzek az égre, akkor szép időt tessék biztosítani. Az jó érzés, mert az a generáció, ahol jó magam is tartozom, az emberek azt hinnék, hogy nehezen mozdulnak, és mégiscsak voltak, teltházolt a mikor augusztusban, bízom benne, hogy most is hasonló lesz a helyzet.
1: A rendezvény a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóinak is különleges alkalmat jelentett, hiszen személyesen is találkozhattak a műsorok készítőivel. A program így a hallgatók és a rádiósok számára is kötetlen találkozási lehetőséget kínált. Dédics Szuzanna, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztője.
4: Az a tapasztalat, hogy nagyon szeretik ezt a programot az emberek, egy nyáresti kellemes szórakozási lehetőségről van szó, és hát érkezett már korábban is olyan kérés, és ez az idei esztendőben is így volt, hogy miért csak egyszer van egy évben egy ilyen buli itt Palicson, és most tényleg annyira sokan kérleltek bennünket, hogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk szeptemberben, mennyire jó dátum ez, mennyien jönnek össze.
1: A szervezők szerint a nagy érdeklődés és a pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy a rádiódiszkónak a jövőben is lehet helye a programok között. Így, ha a közönség részéről továbbra is lesz rá igény, az idei rendhagyó alkalomból akár egy új hagyomány is kialakulhat.
0: 125 éves évfordulóját ünnepelte a magyar kanizsai Jován Jovanovics Zmáj általános iskola. A jubileum alkalmából ünnepi műsorral emlékeztek meg az intézmény múltjáról. Busz Viola tudósít.
5: A rendezvény ünnepi műsorral kezdődött az iskola udvarában. Az eseményen tanárok, szülők és egykori pedagógusok is jelen voltak. Jaksi Andrea, a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola tanára.
6: Ez a 23. iskola évem, így visszagondolván soknak tűnik, mégis nagyon gyorsan elmúlt ez a tartalmas, érzelmekkel dús 23 év. Én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen nagy létszámú iskolának a dolgozója lehetek. Nagyon szeretem a kollektívát, bár ugye időről időre az összetétel változik, azért mégis igyekszünk együttműködni, és az itt eltöltött időt akár kollégák egymás között, vagy pedig a gyerekekkel tartalmasan eltölteni.
5: Az ünneplők történelmi sétát tettek az iskolában, körbejárva az épületet és közösen emlékezve annak történetére és jelentőségére. Szepesi Zoltán, a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola igazgatója.
7: Ez a mai nap ez arról szól, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, milyen hagyományokkal rendelkezünk, hogy milyen épületörökséggel rendelkezünk, hogy milyen gyerekekkel rendelkezünk, milyen iskolával rendelkezünk, és hát egy kiváló alkalom egy kicsit magunkra, illetve a tanulókra hívjuk a figyelmet, és közösen megünnepeljük azt, hogy itt 125 éve oktatás folyik ebben az intézményben, és sok-sok generációnyi tanuló hagyta már ezt az intézményt.
5: Magyar Kanizsa község elnöke kiemelte, hogy az intézményből évről évre kiválóbb osztályok és generációk kerülnek ki, ezért büszke az iskola épületére, a tanárokra és a diákokra. Fejszámmel Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
8: Ennek az épületnek, amikor bemegy valaki a tantermekbe, amikor járja a folyosóit, akkor egy teljesen más életérzés fogja el, mint egy klasszikus, újonnan épített kocka iskolaépületbe. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a diákok, akik ide járnak, azok ebből éreznek valamit, ezt az érzést valahogy magukba szívják és magukba is tartják. A tanárok pedig én úgy gondolom, hogy hosszú évtizedekre visszamenőleg nagyon erősen megszolgálják a hírnevét ennek az épületnek.
5: Az intézménynek jelenleg 766 tanulója van, ebből 286 diák tanul ebben az épületben.
0: Szeptember 20-a és 25-e között rendezik meg a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit is láthatja. Baloksára a mikrofonnál.
9: A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kapnak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. A szerbiai produkciók között szerepel az Aliz álmai című előadás a Kragujevaci Gyermek és Ifjúsági Színház előadásában, a Varázsfuvola az Újvidéki Ifjúsági Színháztól, valamint a Szabadkai Gyermekszínház Szerelmes pillangók című produkciója, amely a hagyományos kínai árnyjáték technikáját alkalmazza. Magyarországról a pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a Répa Mese című produkcióval. Ilija Tatić, a fesztivál producere. Ez a fesztivál akárcsak a korábbi években, idén is valóban színes válogatást kínál a több mint 120 benevezett előadásból, úgy gondolom. Előadások érkeznek Európából és Ázsiából is. A fesztivál programon a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is meglehetősen sok résztvevőt látunk majd vendégül más kontinensekről is. Így várhatóan mintegy 200 színházi szakember, színész, rendező, teatrológus és a színházi szakma más képviselői érkeznek több mint 30 országból, a világ valamennyi kontinenséről. A gyermekszínházi fesztivál keretén belül idén is megszervezik a gyermek és ifjúsági színházművész kutatásának nemzetközi fórumát, idén 17. alkalommal. Színházi kutatók és teatrológusok vesznek részt rajta a világ számos országából. Mariana Prüpafink, a fesztivál tanács tagja. Lehetőségünk lesz arra, hogy különböző értelmezéseket és megközelítéseket halljunk. Az idei év témája a tér és a környezet jelensége a gyermek és ifjúsági színházban. Így alkalmunk nyílik megismerni a színpadi kifejezés és a környezet, illetve azoknak a társadalmi körülményeknek a párbeszédét, amelyek között a színházi alkotók dolgoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be, az előadásokra és a rendezvényekre a belépés díjtalan.
0: Sport. A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó fordulójában. Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhetően győzött, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktória Plzent fogadja majd. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
10: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 23,5 fokot mutat a hőmérő, nyugodt, napos őszi idő jön a front után. Ma a napsütésé lesz a főszerep, a csúcsérték délután 26 fok körül alakulhat.
11: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Mihászhoz visszük a híreket.
13: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
12: Reklám következik.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
17: Várom a postást.
16: Jön a nyugdíj?
17: Azt várhatom.
16: A számlákat hozzák.
17: Na azt nem várnám.
16: Hát akkor?
17: Ma hozzák a 7 napot.
18: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
19: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És már is nézzük, hogy mennyi az annyi, ahogy hallhatták. Ma 2026. szeptember 18-án, és ahogy így rátekintek a dátumra, hát mindjárt vége van, és itt van október. Na de, nézzük a mai napot, mégpedig 1 euró 117 dinár 40 para, 100 magyar forint 32 dinár 37 para, 1 svájci frankára pedig a mai napon 124 dinár, illetve egy angol font 136 dinár 60 parába kerül, egy amerikai dollár pedig 102 dinár 20 parába. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a Szabadkai Magyar Rádióban, és az egyik kedvenc zeneszámom szól majd, ez Cserháti Zsuzsa, és a száguldás Porsche szerelem.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 12 óra múlott pontosan, 40 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, de megnézzük, ahogy ígértem is, a Pannon televízió műsorúságát, mit találhatunk benne ma délután, 16 órakor fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval. Majd tanuljunk szerbül, a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak. Ha péntek, akkor Pannon gazda Rafek Violettával. Mivel készül? Takarmányozási gondoktól tartanak az állattenyésztők. Gyorsabb, a kiszámíthatóbb agrártámogatásokat. Gyorsabb és kiszámíthatóbb agrártámogatásokat sürgetnek, majd a jó termés nehéz értékesítést zajlik az almaszüret Északbácskában. 17.30 híradó, majd utána forog a kamera, majd kalamár is, és aki lemaradt volna Pannon gazdára, az 19.30-kor bepótolhatja, 20 órakor híradó, majd azt követően zenezóna és jazz night. Ezen kívül a pannonrtv.com-on nem csak a műsorújságot tudják elolvasni, hanem szemezgethetnek a hírek világában is.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Igen, informálódjanak a Szabadkai Magyar Rádióval. A következő órában egy nagyon jó kis programot fogunk ajánlani, mégpedig hagyományos kukoricanapra invitáljuk a kedves hallgatókat Zenta Gunarasra. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, illetve nagyon jó kis programokkal jövök mégis közérdekű infókkal is a Mozaik e heti utolsó órában, mármint amit a hétköznapot illeti, hiszen holnap is lesz Mozaik, de tudják, az hétvégén, illetve más témákkal, majd Didit Szuzin számít majd akkor is a figyelmükre. Na de nézzük, hogy mi mindennel készülök, ugye hagyományos kukoricanap, illetve ne felejtjék el, hogy jövő héten indul őszi műsorrácsunk, így ahogy beköszöntött a szeptember, mégpedig hétfőtől már 6 órától napindító egészen 10 óráig, azt követően Mozaik 10-től 14-ig, és Körhinta 16:30-tól egészen 20 óráig, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani, addig is jöjjön egy nagyon jó kis zeneszámít a 107,1-en.

0: zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod a mottan a téli világot, már hótakará el a bércitetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett.
1: A csókod íze helyett.
0: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
1: Élni se nélküled én már.
0: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

Keretlek egész nap, kutatlak, kereslek egész nap, sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ, fájdalmaim a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kusza az élet, kusza

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, míg a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandar Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, amelyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. Az új árak 15 órától érvényesek.
0: Választások 2026.
2: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisha, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után 2 héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatási időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki saját kérelmére felvettek az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Egy személy csak egy nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében szerepelhet. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes községi vagy városi közig külön választói névjegyzékébe. Egy személy csak egy nemzeti kisebbség

0: utolsók pedig a nyugati régiókban péntek reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió, a donetszki, a luhanszki és a zaporizsiai, valamint a herszoni lakossága. Noha háromnak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá. A szövetségi parlament alsóházába, az állami dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban, pártlistáról és egyéni választókörzetben.
1: Sport.
0: A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitófordulójában. Borbély Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhetően győzött, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktória Plzent fogadja.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 23,5 fokot mutat továbbra is a hőmérő. A napsütésé lesz a főszerep, ha időnként meg is növekszik a felhőzet, csapadék nem várható, a nyugatias légmozgás viszont gyenge, mérsékelt marad. Délután 26 fok körül alakul a csúcsérték.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. 13 óra múlott pontosan 10 perccel búcsút intettünk délelőtti adásvezető technikusnak, Masa Dávidnak, helyét már is Szabó Tibor vette át, köszönti a hallgatókat. És hogy mivel készülünk még önöknek ebben az órában, nem mással, mint hagyományos kukoricanappal Zentagunarason, mert szeptember 19-én tartanak. Jó kis programra invitáljuk önöket, ez holnap lesz, ne felejtjék el, úgyhogy érdemes velünk tartani. Addig is nagyon jó kis zeneszámok társaságában legyenek itt velünk.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 19-én tartják Zenten Gunarason a hagyományos kukorica napot. Ezzel kapcsolatosan a Zenta Gunarasi Mag hagyományápoló csoport vezetőivel, Dudás Ilonkával beszélgetek. Haló, haló, szép napot kívánok! Köszöntelek
3: a
2: műsorban!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát először is kezdjünk azzal, hogy ez most már ugye a sokadik hagyományos kukorica nap, pontosan számszerűsítve a 17. Hát nézzük azt, hogy az elmúlt években hogyan alakult, vagy milyen is volt a kukorica nap Zenta Gunarason.
3: Igen, valóban ez a 17. kukorica nap, amit megszervezünk Zenta Gunarason. Hát régen sokkal tömegesebb, érdekesebb volt, sajnos mára már kicsit összementünk, de mi annak ellenére lelkesen csináljuk. Most is úgy lesz a program, hogy reggel várjuk a csapatokat teával és zsíros kenyérrel, utána kimennek a földre, és bemutatják a fiataloknak, hogy régen hogyan szedték kézzel a kukoricát, hogyan vágták ki a szárat. Utána ugyanazok a csapattagok főző versenyen részt vesznek, és ügyességi játékok lesznek, a kézműves foglalkozások lesznek, ebédet adunk mindenkinek, jó zene, jó hangulatba szokott eltelni ez a nap.
2: Tehát nagyon sok mindennel készültök. Mi föl majd? Azt azért említsük meg.
3: Hát a főzőverseny résztvevői babot kell, hogy főzzenek, abba versenyeznek. Mi pedig disznótoros pörköltet, disznópaprikás főzünk mindenkinek, aki szeretne ebédelni. Tehát az is, aki főz, megkóstolhassa a miénket, és a vendégek természetesen, meg a gyerekek.
2: Tehát akkor főzőverseny is lesz majd nálatok. Annyit még mondjuk el, hogy például lehet-e még jelentkezni a csapatoknak?
3: Persze, szeretettel várunk minden jelentkezőt. Nincs olyan, hogy sokan vagyunk. Mindig elfér még egy.
2: Hol lehet jelentkezni?
3: A szervezőnél lehet jelentkezni, vagy akár nálam is.
2: És nézzük azt, hiszen említetted ugye, hogy a főzőversenyen bab készül majd. Mit biztosítotok?
3: Mi biztosítjuk a babot, amit előtte nap már beáztatunk, tehát nem lesz kemény, nyugodtan lehet főzni, meg fog főzni időre. Biztosítjuk egy ilyen füstös kis csülköt, a vizet, kenyeret és tűzifát. Amit még szeretne belerakni, meg fűszer, az saját magának kell biztosítani, aki hogy szeretni ízlés szerint.
2: Ugye említetted a beszélgetésünk elején, hogy kézműves foglalkozások is lesznek. Konkrétan milyen kézműves foglalkozással várjátok az odalátogatókat?
3: A kézmunkacsoportunk nagyon szeret, tehát ők kézmunkások, és a régi kukoricából, kukoricahéjból, kukoricaszárból készült, régen használt játékok, mondjuk ilyen csuhébaba, meg hasonlókat készítenek, illetve mutatják meg, hogy hogy néz ki, és aki érdekel, esetleg meg is tanulhatja, de minden esetre ott meg tudja nézni, hogy hogy is készül az.
2: Tehát nagyon sok mindennel készültök. Még azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy bővebb információt hol találnak.
3: Rám mindig lehet számítani, engem mindig fel lehet hívni, de a helyi közösség is a rendelkezésre áll, és a szórólapon rajta volt a szervezők telefonszáma.
2: És ami még nagyon fontos, hogy hova, mikor várjátok konkrétan az érdeklődőket?
3: Zenta Gunarason a központban van a tájházunk, ott tartjuk ezt a napot. Reggel 8 órára várjuk a vendégeket, és onnan aztán traktorra fogják kivinni azokat a gyerekeket, felnőtteket, akik szeretnének kukoricát szedni a földekre, vagy a földre, de a program, az egésznapos program az ott fog zajlani a tájház udvarán.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Ne felejtjék, tehát Zenta Gunarason kukorica nap lesz, mégpedig szeptember 19-én. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen. Várunk mindenki szeretettel.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en. Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: 13 óra múlott 37 perccel, továbbra is Mozaik, azután pedig Balázs Fecó és a Dőj Hátra, de előtte még nézzük, hogy mire kell számítani a hétvégén időjárás ügyileg a meteorológusok szerint. Hát holnap napos felhős időszakok váltakoznak majd, 27-28 fokos csúcsra kell készülni, vasárnap szintén 28 fokra kell készülni, de itt már elő kell venni az esernyőket és az esőkabátokat a mostani prognózis szerint. Illetve vasárnapra, ugye hát ez várható, majd a jövő hét elején pedig, amire készülni kell a meteorológusok szerint, hát visszaesik jócskán majd a csúcsérték, 20-22 fokokat mérhetünk, és az éjszakai minimumértékek is 8 fok körül alakulnak majd, így szeptember végére. Itt már sajnos nem fogjuk elérni a 27-28, ez a közel 30 fokot, hanem maradnak a 20-21-22 fokos értékek szeptember vége felére is, illetve napos felhős időszakok váltakoznak majd a jövő héten. Sétálni, természetben lenni tökéletes időben lesz részünk. Addig is szóljon Balázs Fecó és a Dőj Hátra.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 13 óra múlt 47 perccel, szép lassan mai pénteki mozaikunk végéhez értünk. Ne menjenek sehova, mindjárt érkezik Dédegy Szuzi a legfrissebb hírekkel, illetve holnap is ő számít majd a figyelmükre, nagyon jó kis témákkal készül, mégpedig, de nem is árulok előre semmit. Hétfőn pedig ne feledjék, hogy őszi műsorrács váltunk, mégpedig napindító 6-tól 10-ig, majd utána mozaik 10-től 14-ig, és utána pedig kör hinta. 16.30-tól egészen 20 óráig indul az őszi műsorrács hétfőtől. Addig is legyenek itt velünk a 107,1-en. Szép napot kíván a két adásvezető technikusunk nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Dédics Zsuzsanna vagyok. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, míg a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandar Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, melyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. Az új árak 15 órától érvényesek.
4: Választások 2026.
3: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után 2 héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. Közvetlen választás esetén listát állíthat az adott külön választó névjegyzékben szereplő legalább 3 választópolgárból álló választói csoport. Olyan egyesület, amelynek céljai között szerepel az adott nemzeti kisebbség jogainak védelme, illetve a politikai pártok nyilvántartásában nemzeti kisebbségi pártként bejegyzett politikai párt. A listát legkésőbb a választás előtt 15 nappal kell átadni a Köztársasági Választási Bizottságnak. A benyújtáshoz az adott külön választói névjegyzékben szereplő választók legalább 1%-ának, de minimum 50 választónak a hitelesített támogató nyilatkozata szükséges. Ma kezdődik az Egyetemisták Ajtóról Ajtóra elnevezésű akciója, amely szeptember 18-a és 20-a között több szerbiai településen zajlik. Az egyetemisták tervének részeként személyesen keresik fel a polgárokat, hogy bemutassák programjukat. Szabadkán ma 17 órától, szombaton pedig 10 és 13 szerbiai településen zajlik. Az egyetemisták tervének részeként személyesen

0: A közösségi médiában közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaznak, a rendezvény biztonságos és a megszokott szakmai színvonalon történő megvalósításához szükséges feltételek nem álltak teljes körűen rendelkezésükre, ezért felelős döntésként az idei rendezvény elhalasztása mellett döntöttek. Egyben köszönetüket adtak hangot az eddigi támogatásért, a megértésért és a türelemért. Hozzáteszik, már most dolgoznak azon, hogy 2027-ben újra együtt ünnepelhessük a magyar népművészet élő hagyományát.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a napsütésé lesz a főszerep a nap hátra lévő részében is. A nyugatias légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: A 107,1 MHz-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, műsorunk vendége Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádióban, és rögtön áruljuk is el a hallgatóknak, hogy mi a mai beszélgetésünknek az apropója.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Topolya község Topolya napot ünnepel, tehát most ünnepeljük a község napját, és hát szeretném elmondani, hogy már a múlt hét végén számos tartalmas programban vehettünk részt. Megszerveztük a futóversenyt Topolyán, ugyanakkor lóverseny is volt, asztali tenisz torna volt, és hát a héten is számos tartalmas programon vagyunk már túl, és még a hétvégén, tehát nagyon sok színes programmal várjuk az ide látogatókat, és természetesen a topolyai községbelieknek is szeretnénk kedveskedni ezekkel a programokkal. Fogadtuk az önkéntes híradókat, megszerveztük a Ki mit tud Topolyáról nevű kvízműsort, még pedig szernyelven. A mai napon pedig úgy 10 órai kezdettel megtartottuk a Topolya község képviselőtestületének a díszülését, ahol értékeltük az eddig elért eredményeket, valamint újabb célokat vázoltunk fel, és hát átadtuk Topolya községi legrangosabb elismeréseit is, a Prórbe díjat. Az idejében a Prórbe díjasaink az nem más, mint az Otthon Bácskos udvarváról, akik 80 éves fennállásukat ünneplik, ugyanakkor a Csalóka zenekar, akik 35 éves jubileumot ünnepelnek, és hát Dusan Tadics labdarúgó. Mindezek a személyek és intézmények munkásságukkal hozzájárultak ahhoz, hogy tehát Topolya községe fejlődjön, ugyanakkor tehát öregbítették Topolya község hírnevét, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Prórbe díjakat ilyen személyeknek, intézményeknek és tehát szervezeteknek tudtuk az idejében átadni. Ugyanakkor a köszönő leveleket és a plaketteket is kiosztottuk mindazoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez.
2: Akkor már nem is csodálkozom azon, hogy 15-én van tulajdonképpen Topolya napja, és önök 18-ától 20-ig egyfolytában ünnepelnek, sőt egy kicsit még előbbről is, meg egy kicsit utólag is. Hát annyi mindent el kell mondani, mert hogy nagy léptékben fejlődik a község, és akkor azoknak, akik régen jártak Topolyán, vagy nem is ismerik esetleg a községet, azért mondjuk el, hogy a kulturális és szórakoztató rendezvények ugyan emelik az ünnepnek a hangulatát, de inkább az eredmények azok, amelyek, hogy is mondjam, fölteszik a koronát a város napjára. Ezek pedig az építkezések, illetve az intézményeknek a rendezése, az intézményeknek a átadása. Én azt hiszem, hogy talán az elsők között kellene azt megemlíteni, hogy bizony épül-szépül Topolya, és fejeződnek be a beruházások.
3: Tehát a régi hotelépületét az önkormányzat megvásárolta.
2: Ezután... Visszavásárolta, jobban mondva.
3: Így van, ezután elkészítettük a tervdokumentációt, az engedélyeket beszereztük, és hát neki láttunk ennek az épületnek tehát az átépítéséhez. Elsősorban tehát le kellett bontanunk ugye a legfelső szintet, kiépítettük és kialakítottuk a tetőt, ezután pedig tehát neki láthattunk a teljes körű átépítésének ennek az épületnek, és hát büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi év végén ezek az építési munkálatok be is fejeződtek. Ugyanakkor szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy most írtuk ki, vagyis hát folyamatban van az épület felszerelésére vonatkozó közbeszerzési pályázat, azaz a bútoroknak a beszerzése, és itt a szeptemberi hónap folyamán, október elején én azt gondolom, hogy megtörténhet már a szerződéskötés is. Itt az elkövetkező hónapokban, tehát az év végéig én azt gondolom, vagy pedig legkésőbb a következő év, tehát első negyed évében meg fog történni ennek az épületnek a teljes körű felszerelése, így belátható idén belül majd a városi, vagyis hát az önkormányzati szervek át tudnak majd költözni ebbe az épületbe, így is egyszerűbbé tudjuk majd tenni az ügyintézést a lakosaink számára, ugyanis tehát ebben az épületben tudnak majd ügyeket intézni a lakosok, hogy mondjuk így egy tető alá fogjuk hozni tehát a városi szerveket. Az épületnek a másik részében pedig majd egy diákotthon, diákszállót szeretnénk majd működtetni. 2021-ben nyitottuk meg a mezőgazdasági iskola mellette található diákotthont, ami teljes kapacitásában működik, és hát megközelítőleg 102 középiskolásnak ad otthont és biztosít szállást. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos beruházás volt, elsősorban azonban a mezőgazdasági iskola tanulóinak, tehát nyújt ezzel segítséget, mármint a maga az épületnek a közelsége miatt. Ugyanakkor a községben, azaz a településen még két középiskola működik, a gimnázium, valamint a műszaki szakközépiskola, még pedig amelyek a városnak a központjában. iskolában találhatók. Ezért azt gondoltuk, hogy célszerű lenne itt is egy diákszálló diákotthont kialakítani. Ezért majd a város központjában található, ma már azt kell mondanunk, hogy modern épület, amely teljesen megváltoztatta a központunknak az arculatát. Egyébként azt is szeretném talán kiemelni, hogy a napokban történt meg a Zöldszigeteken a növényeknek, valamint a fáknak az ültetése, ami azt gondolom, hogy még szebbé teszi és fogja tenni a városnak a központját. Azt gondolom, hogy ez az épület mindenképpen az egyik legfontosabb beruházás Topolya község területén, és hosszú távon majd a lakosságnak az érdekeit fogja szolgálni.
2: Szeretném, hogyha az oktatásnál maradnánk.
3: Ami az oktatás területén még ilyen jelentősebb beruházás, és talán amit ki tudnánk emelni, az nem más, mint az iskoláskor előtti intézménynek az épületeinek a felújítása. Itt az Entai úti óvodának a tetőszerkezete teljes mértékben megújul, a tartományoktatási titkárság támogatásának köszönhetően. Ez számunkra egy nagyon fontos beruházás. Ugyanakkor a központi épülete is az iskoláskor előtti intézménynek meg fog újulni, itt pedig az energiahatékonyságát szeretnénk előre mozdítani. Ennek az épületnek a szigetelése van jelen pillanatban folyamatban, és hát ide is majd napelemeket szeretnénk felszerelni, és így biztosítani az energiaellátását ennek az épületnek.
2: És maradjunk még egy kicsit a gyerekeknél, mert hogy idén nagyon jó volt elsősnek lenni Topolyán. Miért?
3: Így van, az önkormányzat már több évre visszamenőleg támogatja az első osztályba induló diákokat, legyen szó elemiskoláról, vagy pedig középiskoláról. Az elemiskolák esetében ez az összeg 8000 dinár, még a középiskolák esetében ez az összeg 10000 dinár. Ezzel is szeretnénk terhet levenni a Topolya községbeli családok válláról, és hát segíteni az első osztályba indulókat. Nem titkolt szándékunk, hogy a középiskolás is támogatjuk, mégpedig abból a megfontolásból, mert azt szeretnénk elérni, hogy minél több Topolya községbeli gyerek az önkormányzat területén működő középiskolák egyikét választja tanulmányai folytatására, legyen szó a gimnáziumról, mezőgazdasági középiskoláról, vagy pedig a műszaki szak középiskoláról. Ugyanakkor nem feledkezünk meg azokról a diákokról sem, akik a tanulmányaikat az önkormányzat határain vagy területén kívül folytatják, legyen szó Szabadkáról, vagy pedig Zentáról. Az ő esetükben úti költségtérítést fizetünk, mégpedig 6600 dinár értékben. Ugyanakkor több mint 160 ösztöndíjasunk is van, tehát az egyetemistáinkra is gondolunk, az ő számukra 9 hónapon keresztül 8000 dinárt tudunk biztosítani, a hiány szakmák esetében pedig az az összeg 16000 dinár, és feltett szándékunk, hogy a jövőben majd tovább növeljük ezt az összeget. Az önkormányzat egyébként minden évben autós gyermekülést biztosít, az idejében 86 ilyen autós gyermekülést tudtunk kiosztani, ezzel is szeretnénk biztonságosabbá tenni a közlekedést, tehát a legfiatalabbak számára és az egész család számára, de láthatósági mellényeket is osztottunk, mégpedig több mint 200-at az első osztályba induló diákok számára. Ugyanakkor fekvőrendülőket helyeztünk ki az iskolák és az oktatási intézmények környékén, és hát ezeket az intézkedéseket jövőben is el szeretnénk majd folytatni, és hát mindenképpen az oktatás, a fiatalok mindenképpen egy olyan szegmens, aki azt gondolom, hogy külön figyelmet érdemel, és külön figyelmet is szentelünk neki az önkormányzat részéről.
2: Ebből látszódik, hogy Topolya hisz is a jövőbe, ruház be elsősorban, és az építkezések is ezt mutatják, a hotel átalakítása mellett még egy nagy dobása volt úgymond ebben az esztendőben a községnek, mégpedig egy szintén régen elkezdett, aztán bezárult, de most Hanvaiból újjáépítették azt a Vénusz központot, ami a turizmust fejleszti, ami ma már nagy szó, mert a gazdaság egyik legerősebb ágazatáról van szó. Hogyan is készült el a Vénusz, és mennyire szeretik a topolyaiak a Vénusz központot?
3: Azt kell mondanom, hogy ez a beruházás, tehát így valamivel több mint 2 hónap távlatából elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres, és hogy tehát az elmúlt 2 hónapban több mint 14000 látogatója volt a város úszodának, ami azt gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek.
2: És nem csak topolyaiak, gondolom én.
3: Nem csak topolyaiak, természetesen, hanem a környező településekről és községekből is nagyon sokan ellátogatnak hozzánk. Azt gondolom, hogy nagyon színvonalas az a szolgáltatás, amit nyújtani tudunk a városi úszoda által. Azt is szeretném kiemelni, hogy egy konditerem is nyílt most nem régen a városi úszodának az alaksorában, így de tehát a wellness részleg mellett, tehát a szaunák mellett, a tepidárium mellett, a medencék mellett és a kávézó mellett most már egy konditerem is található ebben az épületben. Ezt a beruházást részben, talán kb. 50%-ban a községi költségvetésből tudtuk finanszírozni, ez volt az első fázis. A második fázist, azaz a befejező fázist, ezt a tartományi nagyberuházási igazgatóság támogatásának köszönhetően tudtuk megvalósítani, és a júniusi hónapban tudtuk átadni a városi uszodát. Én szeretném tényleg megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a projektumban. Azt gondolom, hogy ez egy igazi mérföldkő Topolya község és Topolya életében. Nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk majd az iskolákat is bevonni ebbe a programba. És hát mivel szeptember van is, ugye megkezdődött már az oktatás, ezért a Topolya napok rendezvénysorozat után mindenképpen szeretnénk majd tárgyalni és beszélgetni az oktatási intézmények vezetőivel, az igazgatókkal, valamint a tornatanárokkal. És hát azt szeretnénk elérni, hogy a tornaóráknak egy részét azt itt ebben tehát az uszodában tartsuk meg és szervezzük meg. Szeretnénk azt elérni, hogy minden egyes gyermek megtanuljon úszni Topolya község területén, és ez vonatkozik nem csak a topolyai iskolákra, hanem a falusi iskolákra is, tehát az ott tanuló gyerekek számára az utaztatást is szeretnénk megszervezni, és meg fogjuk szervezni. Bízunk abban, hogy partnerek lesznek ebben majd az oktatási intézmények is, és hát számunkra a sport, az egészséges életmód, ezek azok a dolgok, amiket népszerűsíteni szeretnénk. Fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok, és természetesen az idősebbek is, hogy sportoljanak, rekreáljanak, nem titkolt szándékunk ez, és hát az önkormányzatnak az intézkedéseivel tehát ezek a dolgok egybevágnak.
2: Nincs is jobb dolog, mint hogyha a gyerekek kiskorukban megtanulnak úszni, ez is biztonság. És akkor hát nem csak a praktikus részében fejlesztik a várost, a községet, hanem szépségében is, mert hogy egy parkot alakítanak ki, ha jól tudom, ott a központban, ami egy nagy tér tulajdonképpen, és már eddig is szép volt, de most mit szeretnének még szépíteni rajta?
3: Hát a városi parton az elmúlt időszakban azt kell mondanunk, hogy igen, csak hányatott volt a sorsa, de mi ezt a kezdeményezést is felkaroltuk, és azt kell mondanom, hogy sikereket és előrelépést tudtunk elérni ezen a téren is. Feltett szándékunk, hogy a városi park az továbbra is, tehát környezetvédelmi terület legyen, azaz a park továbbra is, tehát védettség alatt álljon. Ezzel kapcsolatban elkészítettünk egy határozatot is, ami a következő testületülésen, én azt gondolom, hogy már napirenden is fog majd szerepelni, de az önkormányzat sikeresen pályázott egy IPA határon átnyúló projektum keretein belül, és hát 480 ezer eurós összeget ítéltek oda Topolya községnek, amiből ugye tehát megtörtént, vagy hát folyamatban van a városi parknak a revitalizációja. Első lépésként ugye eltávolítottuk a régi előregedett és balesetveszélyes fákat, pedig egy sétánynak a kiépítése van folyamatban, tájékoztató táblák vannak folyamatban, hogy milyen növény és állatvilág található itt ebben a parkban, ugyanakkor egy játszótér is ki fog épülni ebben a fázisban, és természetesen tehát virágokat, bokrokat és fákat is fogunk ültetni, azonban ezzel a városi parknak a felújítása, a revitalizációja az nem fog befejeződni, az elkövetkező években is természetesen eszközöket, időt és energiát el fogunk erre fordítani, tehát ez egy hosszabb távú projekt, én azt gondolom, hogy az elkövetkező 2-3 évben a teljes arculata meg fog változni majd a városi parknak, az a célunk, hogy egy igazi közösségi tér legyen a városi park, hogy használják azok is, akik csak sétálni szeretnek, akik futni szeretnek, vagy csak akár csak egy beszélgetésnek a helyszíne is lehetne a városi park. Fontos talán azt is kiemelnem, hogy a teniszpálya is felújult a városi parkban. Nagyon sokan tehát járnak teniszezni. Ez a sport is egyre népszerűbb Topolya községe területén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tehát ezen a területen is fontosak az előrelépések, és konkrét eredményeket tudunk felmutatni.
2: Hát ez az év mindenképpen a fejlesztések éve volt, de maradt-e még nagyon fontos kérdés, amit szeretnének megoldani, mint ahogyan például a víztisztító volt néhány évvel ezelőtt. Ekkora nagy felújításra, illetve fejlesztésre gondoltak-e, illetve terveznek az elkövetkező 1-2 évben?
3: Természetesen vannak terveink. Azt gondolom, hogy amit szerkesztő asszony is említette, tehát a kommunális infrastruktúrának a fejlesztése mindenképpen elsődleges szempont kell, hogy legyen majd az előttünk álló időszakban, és hát pontosan például a vízgyárról, hogyha beszélünk, akkor a vízgyárnak a felújítása az napirenden kell, hogy szerepeljen, és ez egy időszerű téma, ez egy tehát régebbi technológia, kapacitásában is már nem elegendő tehát a vízgyár, úgyhogy mindenképpen ez az egyik elsődleges célunk. A vízvezetéknek a felújítása, tehát a régi előregedett csöveket és vízvezetéket azt ki kell cserélni, és és ez nem csak Topolyán, hanem Topolya község egész területén meg kell majd tennünk ezeket a beruházásokat. Ugyanakkor a csatornahálózatnak a bővítése, ez is egy ilyen fontos beruházás, amit majd szeretnénk az elkövetkező időszakban, természetesen részletekben, azaz fázisokban, de szeretnénk megvalósítani. Mindezekre a beruházások rendelkezünk terv dokumentációval, azonban ezek hatalmas beruházások, és nem tudjuk önerőből megvalósítani. Ezért számítunk itt különféle tehát forrásokra, legyen szó tartományi, vagy pedig köztársasági, akár EU-s forrásokra is. Azt gondolom, hogy az úthálózatnak a fejlesztése is minden további fejlesztése is mindenképpen fontos szempont kell, hogy legyen, valamint a meglévő épületeknek az átfogó karbantartása. Gondolok itt az oktatási intézményekre, művelődési intézményekre, tehát legyen szó könyvtárról, művelődési házról, vagy pedig az iskolákról. Azt gondolom, hogy itt is komoly beruházásokra van szükség. Az elmúlt időszakban tehát számos kisebb beruházást meg tudtunk elvalósítani, de én azt gondolom, hogy ezeknek az épületeknek az esetében tehát komolyabb és átfogó beruházásokra van szükség az előttünk álló időszakban, és hát erre fogjuk fordítani majd az energiáinkat, és hát természetesen a költségvetési tételeket és az eszközöket is.
2: Tehát ünneplés ide vagy oda, tennivaló maradt, viszont én csak azt tudom most kívánni, hogy Demjén Ferenc, illetve Alen Iszlámovics föllépésével, vidáman, tánccal, zenével zárják ezt az ünnepség sorozatot, hogy jövőre még többet, szebben lehessen ünnepelni.
3: Nagyon szépen köszönjük, bízunk abban, hogy tehát szép idő lesz, és bízunk abban, hogy tehát ugyanúgy, mint az előző években, nagyon sokan kilátogatnak a Topolya napi, tehát rendezvénysorozatokra. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, minden Topolya községbelinek nagyon boldog Topolya napokat kívánok, a díjazottaknak pedig szeretnék újra gratulálni. Büszke vagyok arra, hogy egy erős, összetartó közösségnek a polgármestere lehetek, úgyhogy hajrá Topolya!
2: Köszönjük szépen, a mérleget hallották, a mérleg vendége volt Topolya polgármestere Szatmári Adrián, akivel természetesen az ünnep kapcsán a fejlesztésekről beszélgettünk. A műszaki munkatárs Rózsa Róbert nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz, a viszonthallásra.
0: Mi interjúk?
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.

0: Ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédit Zsuzsanna.
4: Választások 2026.
3: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, a dátumot Demo Berisa, az ügyvezetői megbízatásban lévő emberi és kisebbségi jogi, valamint társadalmi párbeszédért felelős miniszter írta ki. Ez azt jelenti, hogy az október 25-i parlamenti választás után két héttel ismét az urnák elé járulhatunk. A választásokon 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, köztük a magyar is. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjait 4 éves megbízatás időre választják meg. A közvetlen választáson az a személy szavazhat, aki betöltötte a 18. életévét, szerb állampolgár, rendelkezik általános választójoggal, az adott nemzeti kisebbséghez tartozik és saját kérelmére felvették az adott közösség külön választói névjegyzékébe. Iskolai és óvodai felújítások, valamint sportberuházások valósultak meg tartományi támogatásból Magyarkanizsa községben. Horgoson korszerűsítették az általános iskola egy részét, Martonoson hőszigetelték az óvodát, Magyarkanizsán pedig teljes körűen felújították az X sportpályát. A beruházásokat a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is megtekintette. Dr. Pásztor Bálint elmondta, hogy a község településein az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztés valósult meg, és ezek folytatását is tervezik. Benyújtotta jelölt listáját a köztársasági választási bizottságnak a Szerbiai Új Demokrata Párt és a monarchisták alkotta koalíció a közelgő előrehozott parlamenti választásokra. Az autentikus jobboldal dr. Milos Jovanović elnevezésű listán 250 jelölt szerepel, és több mint 10.600 hitelesített támogató aláírást adtak át. Dr. Milos Jovanović, a lista vezetője úgy fogalmazott, a választások sorsdöntőek lesznek.
4: Választások 2026.
3: Átadták Topolyán az idei ProUrbe díjakat, a község legrangosabb elismeréseit a községi képviselőtestület ünnepi ülésén vehették át a díjazottak a Topolyai napok keretében. A ProUrbe díjban részesült a topolyai származású labdarúgó Dusan Tadić, a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Csalóka zenekar, valamint a bácskosútfalvi otthon értelmi fogyatékosokat gondozó szociális intézet, amely idén 80 éves. Az ünnepi ülésen 3 községi plakettet és 4 polgármesteri köszönő levelet is átadtak. 2 dinárral drágul a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, még a dízel literiért 236 dinárt kell fizetni. Alexander Vučić szerb elnök a múlt héten tart a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinár.

0: időjárás.
1: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, a szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Friss hírek minden órában.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: a 107,1-en.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Kiírták a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. 38 napi rendi pontról döntöttek a Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén. 2 dinárral drágul a benzin és a gázola is Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna.
4: Választások 2026.
3: November 8-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. A voksoláson 23 nemzeti kisebbség tagjai vesznek részt, közülük 21 közvetlen úton választja meg nemzeti tanácsának tagjait. A Gorán és az orosz nemzeti kisebbség elektori közgyűlés útján jelöli ki képviselőit. A választásokat Demo Berisa, az emberi és kisebbségi jogokért, valamint a társadalmi párbeszédért felelős minisztérium ügyvívő minisztere írta ki. A Szerbia palotában is jelezte, hogy a tárca a törvények és a választási eljárások tiszteletben tartása mellett támogatja a folyamat lebonyolítását.
5: Szerbia annyira erős, amennyire az ország polgárai elégedettek, és amennyire élni tudnak valamennyi jogukkal. Ezúton ismét arra kérek minden nemzeti kisebbségi tanácsot, hogy a mai naptól kezdve sikeresen végezzék el az előkészületeket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy ezek a közösségek megfeleljenek az elvárásoknak, vagyis jogaik a törvényekkel összhangban tovább erősödjenek.
3: Újabb 2 listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-én esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Így a korábbi 5 listával együtt immár 7 szerepelnek a RIK nyilvántartásában. A szavazólapon 6-os sorszámmal szereplő lista neve Usame Zukorlić, mozgalom, az Egyesülésért lista vezetője pedig Usame Zukorlić, az Igazság és Megbékélés pártja elnöke. A lista 181 parlamenti képviselőjelöltet tartalmaz. A kisebbségi listát indító párt esetében összesen 6182 jogilag érvényes választói nyilatkozatot állapított meg a bizottság. 7-es számmal az orosz párt Szerbia a Bridge-ben Slobodan Nikolić választási listát hirdette ki a RIK. Listájuk 25 nevet tartalmaz, és 5101 érvényes támogató nyilatkozatot tudtak felmutatni. Az orosz párt szintén kisebbségi listaként indul majd a választásokon. Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, elsőként az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listát hirdették ki. A szerb haladó párt köré tömörülő lista az 1-es sorszámot kapta. A RIK ellenőrzése alapján 209.130 jogilag érvényes támogatói nyilatkozatot nyújtottak be. A második kihirdetett lista az Ivica Dačić, a stabilitás tényezője nevet viseli. A koalíciót a Szerbiai Szocialista Párt, az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotják. A lista a 2-es sorszámot kapta, és a RIK 18.162 érvényes támogatói nyilatkozatot állapított meg. A 3-as számot az Egyetemista lista, Egyetemisták győznek nevű lista kapta. A listát 69.099 érvényes támogatói aláírás kísérte. 4-es a Rasim Jajić, Ember Egyetemisták győznek nevű lista kapta. A listát 69.000

0: Sportberuházások valósultak meg tartományi támogatásból Magyar Kanizsa községben. Horgoson korszerűsítették az általános iskola egy részét, Martonoson hőszigetelték az óvodát, Magyar Kanizsán pedig teljes körűen felújították az X sportpályát. A beruházásokat a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is megtekintette. Korom Sarolta riportja.
1: Horgoson kezdte községi körútját dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke Verebélyi Árpád plébánossal és a helyiekkel is találkozott. A beszélgetéseken a települést érintő aktuális kérdések mellett a migrációs helyzet is szóba került, amely 2023 óta stabilizálódott. Ezt követően a horgosi Kárász Karolina általános iskolát tekintette meg, ahol az elmúlt két évben több jelentős tartományi forrásból megvalósuló fejlesztés is történt. Gulyás Oldal Anita, az intézmény igazgatója.
2: Itt kiemelnék is, ami fontosabb, nagyobb beruházás, az a vizesgócoknak a teljes körű fölújítása, amit fázisokra bontottunk, és abból az első két fázis tudott megvalósulni mindidáig. Az egyik az a férfi-női öltözők, illetve a WC-knek a teljes körű fölújítása fél emeleten. Ezen kívül még, ami beruházásunk nagyobb volt, az a felnőtt oktatásban lévő eszközbeszerzés, bútorzat beszerzése, illetve ugyanúgy számítógépek beszerzése a horgosi, illetve a kispiaci épületünkbe.
1: Martonoson a téli felújítás óta új színben pompázik az óvoda, mely teljes külső szigetelést kapott. Az épületbe közel 50 gyermek jár, akikkel itt szebb és hatékonyabb környezetbe tudnak foglalkozni a pedagógusok. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
3: Úgyhogy itt a csatorna lett kicserélve, felújítva, és ez egy olyan fejlesztés, ami előre viszi az óvodánkat. Tehát mindenképpen nem csak a belső, a külső is nagyon fontos. A hőszigetelés viszont ugye az energetikailag nagyon fontos, tehát kevesebb lesz az az energia, amit el kell használnunk a fűtésekre.
1: A Magyar Kanizsai X sportpálya szintén a tartományi sport és ifjúsági titkárság támogatásával készült el. Megújult az aszfaltlap, a sportpálya multifunkcionális burkolatot kapott, továbbá felújították a kerítést a védőhálóval együtt, a kézilabda kapukat és a pálya melletti padokat. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
4: Ami a fejlesztéseket illeti, azért ezekre a településekre komoly fejlesztések érkeztek az elmúlt időszakban, és nem csak a Prosperitáti Alapítványra gondolok, ha a Prosperitáti Alapítványról beszélünk, akkor például csak Horgoson 294 sikeres prosperitáti pályázó volt, közel 3 millió euró értékben nyertek el támogatást, és hasonlóak vagy még magasabbak a számok Martonoson, de az óvoda, az iskola felújítás esetében, a szennyvízhálózat építése esetében, útfelújítás esetében is komoly beruházások történtek. Hát ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, ehhez kell az embereknek a támogatása, ehhez kell a magyar összefogás.
1: A mostani látogatása megvalósult beruházások mellett a további feladatokra és lehetőségekre is ráirányította a figyelmet.
0: Ma kezdődik az Egyetemisták Ajtóról Ajtóra elnevezésű akciója, amely szeptember 18-a és 20-a között több szerbiai településen zajlik. Az egyetemisták tervének részeként személyesen keresik fel a polgárokat, hogy bemutassák programjukat. Szabadkán ma 17 órától, szombaton pedig 10 és 13 óra között lesznek jelen. Az akció Szabadka mellett többek között Pancsován, Óbecsén és Verbászon is zajlik. Szombaton Zentán, Nagykikindán, Kiszácson, Karlócán és Ingyán is találkoznak a polgárokkal, és vasárnap is több településen szerveznek találkozókat. A kezdeményezést a hét elején az egyetemisták tervének óbecsei bemutatásakor jelentették be. A győzelem minden ajtón kopogtat elnevezéssel. A háromnapos akció keretében a szervezők közvetlenül szeretnének megismertetni az egyetemisták tervét a polgárokkal.
5: Választások 2026.
0: A Magyar Nemzeti Tanács 27. rendes ülésén a 38 napi rendi pont zömét oktatási és kulturális kérdések tették ki. A testület több oktatási és kulturális intézmény munkájáról és pénzügyi jövőévi tervéről határozott. Emellett számos, 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitását is jóvá hagyta. A testület iskolák vezetésével és működésével kapcsolatos kérdésekről is döntött. Mecseri Anita beszámolója.
6: A pénteki ülésen a Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények vezetői számoltak be az elmúlt időszak munkájáról, valamint a következő időszak terveiről és programjairól. A szabadkai Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény a 2025-ben és 2026-ban a többi közt sportnappal, környezettudatosságra neveléssel és fejlesztő foglalkozásokkal

0: Várt a gyerekeket. Kiemelt programjuk az ITED-re, amelynek köszönhetően az intézmény Vajdaságban elsőként kapja meg a minta intézményi címet. A tervek szerint folytatódnak egyebek mellett az ünnepkörökhöz kapcsolódó programok, családi napok, valamint a Mi leszek, ha nagy leszek elnevezésű kezdeményezés is. Katona Novák Ágnes, a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény igazgatója.
1: A 2026-27-es munkaévben 165 gyermek kezdte meg a nevelési évet, szeptember 1-én 8 csoportban indult el a nevelőoktató munka. A csoportok feltöltése a törvény által meghatározott maximális gyermeklétszámig történik, folyóév májusában kiírt pályázat alapján. A nevelőoktató program és a nyújtott szolgáltatások megtervezése és fejlesztése során kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek jólétének biztosítását, szükségleteik felismerését, valamint kezdeményezéseik és véleményük tiszteletben tartását, a játékot, mint a nevelés alapvető módszerét.
0: Külön figyelmet kaptak a kislétszámú osztályok is. Az előterjesztések célja, hogy a gyermekek és fiatalok lakóhelyükhöz minél közelebb anyanyelvükön végezhessék tanulmányaikat. A kérelmek a Vajdasági Magyar Oktatási Hálózat megtartását és megőrzését szolgálják. A testület így több 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztály megnyitását is jóváhagyta. Szabó Gábor, a csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatója.
2: Mindaz, amit természetesnek gondolunk, valójában hosszú évek közösségi és politikai munkájának eredménye. Mert ezek az osztályok nem nyílnak meg maguktól. Sem Erzsébetlakon, sem Becskereken, sem Újvidéken, sem Szentagunarason. Egy jogszabály önmagában nem fog kiállni egy kétfős magyar osztályért. Egy rendelet önmagában nem fogja végigjárni ezeket az intézményeket. Egyetlen gyermek mögött is ott kell állnia valakinek, aki azt mondja, ennek a gyermeknek joga van magyarul tanulni, és mi ezt a jogot érvényesíteni is fogjuk. Ehhez pedig erős magyar érdekképviselet kell. Olyan érdekképviselet, amely nem csak akkor erős, amikor százakról vagy ezrekről van szó, hanem akkor is, amikor ötről, kettőről vagy éppen egyről.
0: A napi rendi pontok között kulturális témák is szerepeltek. A testület jóváhagyta a Zentai Magyar Kamara Színház, valamint a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár 2027. évi munka és pénzügyi tervét. Emellett a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház idei munkatervének módosításáról is döntöttek. Mészáros Gábor, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója.
3: A 2027-es év programtervét ismertetném, amely a jelenlegi helyzetnek és a jelenlegi bizonytalan helyzetnek köszönhetően csupán két nagy produkcióra redukálódik. Sajnos ez biztonsági okokból láttam elő ezt a két nagy produkciót, ami nem zárja ki azt, hogy módosítás által kérvényezni fogunk még valamely kisebb produkciók létrehozását, de ez még a jövő meséje.
0: A testület iskolaprogramok véleményezéséről, igazgatóválasztási eljárásokról, 7 oktatási intézmény iskolaszéki tagcseréjéről, valamint a Szabadkai 7 nap lapkiadó Kft. 2026-os évi pénzügyi tervének módosításáról is döntött.
4: 2 dinárral drágult a benzin és a gázolaj is Szerbiában. A benzin a következő egy hétben legfeljebb 207 dinárba kerül, még a dízel literéért 236 dinárt kell fizetni. Alekszandar Vučić szerb elnök a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, melyen az ország lakosságának életszínvonalát célzó intézkedéseket ismertette. Akkor azt mondta, bár a nemzetközi piacon drágul a nyersolaj, de az állam átveszi a terhet, így az embereknek nem kell többet fizetniük a kutakon. Az árak egy hétig, vagyis a mai emelésig tartották az akkori szintet. A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Átadták a Pro Urbe díjakat Topolyán, nyilvános főpróbán mutatták be az Ikrek című létmesét Zentán, jönnek a részletek. Átadták Topolyán az idei Pro Urbe díjakat, a község legrangosabb elismeréseit a községi képviselőtestület ünnepi ülésén vehették át a díjazottak a Topolyai Napok keretében. A kitüntetésekkel olyan személyek, szervezetek és intézmények munkáját ismerik el, amelyek jelentősen hozzájárultak a község fejlődéséhez és értékeinek megőrzéséhez. Szatmári Csilla és Fackovics Melissa riportja.
5: Pro Urbe díjban részesült Dusan Tadić, topolyai származású labdarúgó, aki sportpályafutásával Topolya jó hírét vitte a világba. Az elismerést Szatmári Adrián, Topolya polgármestere, és Srdić Saša, a községi képviselőtestület elnöke adta át. Petar Tadić, Dusan Tadić édesapja.
6: Vajdaságtól és Szerbiától már szinte minden elismerést megkapott, de ez az első alkalom, hogy a saját városától részesült kitüntetésben. Így mégiscsak ez a legkedvesebb elismerése.
5: A Csalóka zenekar idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, a több évtizedes kulturális tevékenységet, valamint a vajdasági és helyi népzenei hagyományok ápolását és továbbadását ismerték el a díjjal. Kelemen Zsolt, a Csalóka zenekar brácsása.
7: Nagyon nagy elismerés, és nagyon szépen köszönjük a felterjesztőnek, illetve a városnak is, hogy ezt a díjat megkaphattuk. Nagyon nagy felelősséggel jár egy ilyen díj, és igyekszünk továbbra is öregbíteni Topolya hírnevét.
5: A Bácskosútfalvi Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Szociális Intézet szintén Pro Urbe díjban részesült. Az intézmény idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját, az elismerést pedig a munkaközösség több évtizedes kitartó és példaértékű szociális gondozói tevékenységéért ítélték oda. Majláth Béla, a Bácskosútfalvi Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézet igazgatója.
8: Mindenféleképpen azt a biztatást, vagy azt a pozitív visszajelzést, hogy bármi a, mondjuk így a világ árnyos oldalát képviseljük, hogy mégis, tehát a közösség szűkebb és tágabb pátriánk időnként számot tart rólunk, számot visel rólunk, akkor is, amikor éppen nem valamilyen problémát vagy gondot jelzünk, hanem úgy is, hogy valahol a fejükben tartva felismerik és elismerik azt a munkát, ami valóban egyik nap sem egyszerű, egyik nap sem könnyű, és ez mindenféleképp azt gondolom, hogy egy nagyon nagy pozitív visszajelzés nekünk.
5: A díszülés alkalmat adott arra, hogy összegezzék az elmúlt időszak eredményeit, amelyekre a község vezetése büszke lehet. Szatmári Adrián Topolya polgármestere szerint azonban a munka nem áll meg, hiszen továbbra is számos cél megvalósításán dolgoznak.
9: Azért tartom fontosnak ezeket a szervezeteket és személyeket, mert a közösség építése szempontjából, az összefogás szempontjából, a további fejlődésünk szempontjából, ami mindenkinek az érdeke, ők már letettek valamit az asztalra, azt gondolom, hogy példaértékű az, amit ezek a szervezetek és személyek tehát maguk mögött tudhatnak, és eredményeket, amiket elértek, és hát ez mindenképpen a fiatalabb generációknak is igazából tehát mintaként vagy példaként kell, hogy szolgáljon.
5: Az ünnepi ülésen a Pro Urbe díjak mellett Topolya község 3 plakettjét és 4 polgármesteri köszönőlevelet is átadtak. A jelenlévők megtekintették a község elmúlt egy évének fontos eseményeit és történéseit bemutató filmet is, majd a díszülés a Topolyai Alapfokú Zeneiskola gyermekkórusának előadásával zárult.
4: Bódi Attila Ikrek című létmeséjét mutatja be az Entai Magyar Kamara Színház a Gyulai Várszínházzal koprodukcióban. Az évad első előadása egy különleges zárt térben játszódik, ahol a még meg nem született ikrek próbálják megérteni a külvilágot, miközben elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel a sorsról és az összetartozásról. A tegnapi nyilvános főpróba után a darab hivatalos bemutatóját ma este 7 órától tartják Zentán. Lezárult a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és Mórahalom Város Önkormányzat konzorciuma. A fejlesztés célja az volt, hogy hozzájáruljanak a természeti értékek és területek megismertetéséhez. A látogatóközpont, amelynek körbejárása nagyjából 2 órát vesz igénybe, számos interaktív elemmel várja a természet szerelmeseit. A Bivaj rezervátumot pedig ezentúl kilátókról és látványteraszokról is megcsodálhatjuk. Lajko Anetta mikrofonnál.
10: Mórahalom térsége kiemelt szerepet játszik a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi és ökoturisztikai tevékenységében. A természetkedvelők számos új tartalommal és élménnyel találkozhatnak a nagy széksúrtó környéki védett területeken. A most lezárult projektnek köszönhetően a tó környékén 5 új kilátó épült, a vízfelület közepén pedig egy ökológiai kilátót hoztak létre, amelyet nem csak a szárazföldről, hanem pontoncsónakokkal is meg lehet közelíteni. Emellett már megtekinthető a látogatóközpont, letölthető az élmény alapú applikáció, és további számos egyéb beruházás is történt. Szűcs Anikó, látogatóközpont vezető.
11: A pályázati projektünk központi eleme a látogatóközpont, amelyben most vagyunk, de a pályázatunk egy komplex pályázat, tartozik hozzá egy parkoló, egy játszótér, egy gyógynövényes kert, interaktív foglalkoztatók, állatbeálló és szálláshely korszerűsítés. a szálláshely korszerűsítésen túl pedig kilátókat is építettünk, teraszos kilátót, ökológiai kilátót, belső tanösvényt és a tó felfedezését is szerettük volna biztosítani.
10: A projekt 1,4 milliárd forint támogatásból valósult meg a környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz fejlesztési keretéből, amelyet 2024. októberétől 2026. szeptember végéig kellett megvalósítani, emelte ki Szűcs Anikó. A látogatók látványkarámokon és sétányokon keresztül ismerhetik meg a bivajok mindennapjait és a szikes puszta természetes legeltetésében betöltött kulcsfontosságú szerepüket. Mórahalomváros önkormányzatának 20 éve kiemelt feladata a turisztikai fejlesztés mellett az, hogy megtalálja a válaszokat a klímaváltozás kapcsán felmerülő kérdésekre, emelte ki Csányi László. Mórahalom alpolgármestere hangsúlyozta, a város nem csak téglákból áll, emberek vannak benne, közösségek vannak benne, és kiemelt jelentőségű az, hogy ezek tökéletes szimbiózisban tudjanak élni.
12: Nagyon fontos az, hogy a fiatalokat hogyan neveljük. Ez az itt látható központ, bemutató tér, többször végigjártam, megmondom őszintén, egy olyan interaktivitást ad a gyerekeknek vagy az itt a látogatóknak, amelyek óvatatlanul elgondolkodtatják az embert, hogy mik is vannak körülöttünk, milyen értékeink vannak, és ezt meg érdemes megismerni és érdemes megóvni.
10: A projekt kivitelezési munkáinak szervezése a tervezéstől a végrehajtásig Mórahalomváros feladata volt, konzorcium vezetője pedig a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság volt. A látogatóközpont egy rendkívül modern szemléletű kiállítással várja az érdeklődőket, emelte ki Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság igazgatója.
13: Az én kedvencem például, amikor a gyermekrajzot képesek vagyunk a falra egy animációba beültetni, és a gyermek erre rácsodálkozhat. Úgyhogy közben azért tanul is a természeti értékekről. És azt gondolom, hogy a legjobb értékmérő az, hogy én ebben a teremben a saját kislányomat láttam be 3,5 évesen, oda képzeltem, és hát ő újongva fogja ezt élvezni, amikor elhozom. De irigykedve láttam a elvonulós kuckó megvalósítását, vagy a hangharang ötletét is.
10: A Szikes Mórahalom Látogatóközpont bivajrezervátum és gólyamenedékház kettől vasárnapig látogatható 10 és 18 óra között. További információk a szikes.mórahalom.hu oldalon érhetők el.
14: Sport.
4: A Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Celtic Glasgow vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának nyitó fordulójában. Borbé Balázs vezetőedző szerint a Ferencváros annak köszönhetően győzött, hogy csapata felszabadultan és nagy önbizalommal futballozott. A Ferencváros az október 15-i második fordulóban a cseh Viktória Plzent fogadja. A pontos idő 16 óra 22 perc, hírodonkat hallották.
14: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 25 fok van, holnap többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben viszont már többnyire napos, száraz időre van kilátás, a szél gyenge mérsékelt lesz. Hajnalban 14, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától már Maráci Barabás Mónika érkezik friss hírekkel.
15: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
16: Információk, amikre támaszkodhat.
15: A 107,1-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
3: Minden stabil, papám. Pakold össze magad, és hajrá!

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Hölgyeim és uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hangi egy koktél.
2: Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Jó estét, tisztelt hallgatók! Kezdődik a Hangi egy koktél. És a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról.
1: A zenés cirkáló finoman siklik át a földközi tengeren, keletről nyugatra, felejthetetlen dallamokat hozva magával ezekről a területekről. Miközben a földközi tenger zenei hullámain hajózunk, üdítő Hangi egy koktélt keverünk.
5: A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket. Irány!
1: Spanyolország!

Jó estét, Spanyolország! Igaz, messze van még az este, a csillag felettünk ragyog, Perzsel, Spanyolországban is ugyanúgy, ahogyan nálunk. Ma este a hangjegykoktél karavánja Spanyolország partjaihoz érkezik, mely felkavarja a földközi tenger hullámait. Ezen táj dalaiban a ma esti programban hallgatjuk a spanyol popzene színterének fiatalabb zeneszerzőit, akik visszarepítenek bennünket a 70-es és 80-as zenei alkotásaihoz.

A zenés cirkáló a déli tengereken hajózik Spanyolországig és Portugáliáig. Meghívjuk Önöket egy egyórás körutazásra.

ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.

0: Al final, quien más necesitaba verla era yo. Era yo.
1: Hangjegy koktél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hangjegy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.

0: a régi idő slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A 70-es, a 70-es, a 70-es
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy
0: Jugoszlávia. Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az XU slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. Imá oszám kríla, kríla lepti rá. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exius slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.
4: Sacrissan, свою боль и иди. Бичаешь, ты же знай, останешь ли ту. Схвати веч, да е край едной причи. Тужан край едной срещи, едном сну.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exciós lágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: stresszes nap után lazítson. Lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.

0: kettő, egy. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Mellékhatások nélkül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.